0: 'Cause you make me smile even just for a while.
1: A nyíregyháziak,
2: a nyíregyháziak, a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
3: So what's not supposed to be about, baby? Get free up your back and stop acting crazy.
2: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
4: Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
2: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
5: I don't wanna ride.
6: Ez a 103.9 Best FM.
2: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: mindig változott a zenék vannak, feldobja a napomat.
1: Ja, imádom egész nap benneteket hallgatlak, mert isteni jó zenék vannak, amik feldobnak, felvidítanak és jó kedvre derítenek.
2: Ez a Best FM. A Best FM.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letörje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.

0: mindenből
1: a legjobbat adjuk.
0: A leghallgatottabbak. A legújabbak.
1: Best FM.
2: Lejátsszuk a legújabb,
1: a legismertebb,
2: a legszerethetőbb zenéket.

0: Emlékszel? Mi a limonádét még magunknak kevertük, és a kirándulásokon a teát citrálos flakonból ittuk. Emlékszel? Mi még iskola bélyeget gyűjtöttünk, és megtanultunk takarékoskodni, mert akkor még a pénzünknek is volt értéke. Emlékszel a 60-as mobiltelefonokra? Akkora volt, mint egy bőr, és csipogott, mint egy kanári. Emlékszel, amikor bicajozni mentünk, nekünk még nem volt könyökvédőnk és sisakunk, de még rendes biciklink sem. Emlékszel, mi még kis táborban nyaraltunk, és úttörő nyakkendőnk is volt.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva. A 103,9 MHz-en.

0: H, mint hazai.
1: A Best FM-en.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: dudolhatod,
1: énekelheted,
0: de a lábaddal is kísérheted a legjobb dalokat.
1: Ez a
2: Szakmákkal ismerkedhetnek a fiatalok. Régiógyűlésen a Nyírbátori járás polgárőrvezetői első alkalommal rendeztek akvatlon élménybajnokságot. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a Best FM híreivel. Szeptember 10-én ismét a szakmák birodalmává változik a belváros. Negyedik alkalommal rendezik meg a Szakma Festet, ahol oktatási intézmények, gazdasági szereplők, szakmai szervezetek, valamint a város intézményei és cégei közösen mutatják be a továbbtanulás, a szakmaválasztás és a helyi munkavállalás lehetőségeit. Ezúttal is tematikus utcák segítenek eligazodni a pályaválasztás előtt álló fiataloknak és szüleiknek, írja a nyiregyháza.hu. A Profi utcában például a műszaki szakmákat mutatják be, a 007-es utcában a rendészet és a honvédelem, a Tudományok utcájában a robotok, a 3D technológia, a mesterséges intelligencia kerül fókuszba. Az idei Szakmafest egyik újdonsága a KKV-k utcája lesz, ahol Nyíregyháza és térsége kis- és középvállalkozásai mutatkoznak be. Régiógyűlésen egyeztettek a Nyírbátori járáshoz tartozó polgárőr egyesületek vezetői. A résztvevők áttekintették az elmúlt időszakban végzett tevékenységet, szó esett a felmerülő problémákról és azok közös megoldási lehetőségeiről, valamint az együttműködés fontosságáról és az előttük álló feladatokról, programokról. Az idei polgárőrnap kiemelt téma volt, az eseményt szeptember 19-én rendezik majd, olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg-Vár megyei polgárőr szövetség beszámolójában. A Bújtosi Városliget adott otthont az első Kovács Bütyök akvatlon élménybajnokságnak. Az esemény méltó folytatása volt a nyíregyházi olimpikon örökségét és a sport szeretetét népszerűsítő jubileumi programsorozatnak egyben különleges élményt nyújtott a résztvevőknek, tudtuk meg Pazonyi György főszervezőtől.
3: Azt gondoltam, hogy a két sportágat, a futást és az úszást kellene valahogy ötvözni, és ugye azzal tisztában voltam, hogy létezik a triatlonnak egy olyan szakág, amiből kivették a kerékpárt, és ezt hívják akvatlonnak. A történet ilyen egyszerű, de szerintem nagyszerű. Én azt gondolom, hogy várakozáson felül sokan jöttek el. Egy héttel ezelőtt még nem bíztam volna benne, hogy egyáltalán meg tudjuk csinálni, de aztán valahogy beindult, ezt nem tudom megindokolni, hogy miért, de nagyon örülök neki. Pontos számot nem tudok mondani, de abban biztos vagyok, hogy több mint 50 versenyző indult el, és ez örömmel tölt el engem.
2: És most néhány szó az időjárásról. Éjjel hullott egy kis frissítő eső, de ma folytatódik a napos, száraz idő. Nyíregyházán 31 fokig melegszik a levegő. Az északnyugati szél időnként még megélénkülhet. Szinte végig derült lesz felettünk az égbolt. Napnyugta után hűlni kezd, hajnalban 13 fok várható. A hét folytatásában is 30 fok környékén tetőzik a hőmérséklet. Hétvégén ennél is melegebb lehet egy kicsit. Köszönöm figyelmüket! A híreket Zsíros Andrástól hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebben így szólnak, úgyhogy nagyon hogyha nekem volna mindig a bestefem.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon jól imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsról, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: A szakmákkal ismerkedhetnek a fiatalok. Induljon biztonságosan a tanév, megnyílt a képzőművészeti ösztöndíjasok kiállítása. Zsíros András vagyok. Szeptember 10-én ismét a szakmák birodalmává változik a belváros. Negyedik alkalommal rendezik meg a Szakma Festet, ahol oktatási intézmények, gazdasági szereplők, szakmai szervezetek, valamint a város intézményei és cégei közösen mutatják be a továbbtanulás, a szakmaválasztás és a helyi munkavállalás lehetőségeit. Ezúttal is tematikus utcák segítenek eligazodni a pályaválasztás előtt álló fiataloknak és szüleiknek, írja a nyiregyháza.hu. A Profi utcában például a műszaki szakmákat mutatják be, a 007-es utcában a rendészet és a honvédelem, a Tudományok utcájában a robotok, a 3D technológia, a mesterséges intelligencia kerül fókuszba. A legkisebbekre is gondolnak, őket a játékos törpi sétány várja. Az idei Szakmafest egyik újdonsága a KKV-k utcája lesz, ahol Nyíregyháza és térsége kis- és középvállalkozásai mutatkoznak be. Gyökereinktől a jövő felé ezzel a címmel tart szakmai rendezvényt a VOSZ Szabolcs-Szatmár Bereg megyei szervezete. A fenntarthatóság kerül fókuszba a rendezvénynek a Sóstói Múzeum falu ad otthont szeptember 11-én. Több oldalról közelítik meg a témát, a hagyományőrzéstől és a helyi termelőktől egészen a vállalkozások számára fontos jogi és üzleti kérdésekig több dolog is szóba kerül. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a VOSZ Szabolcs-Szatmár Bereg megyei szervezete közösségi oldalán. Mentorok jelentkezését várja a Nyíregyházi Egyetem. A Tanítsunk Magyarországért program keretében segíthetik a hallgatók a kistérségi iskolák hátrányos helyzetű diákjainak tanulását. A mentorálást végző hallgatók havi ösztöndíjban részesülnek. A kurzusról részletek az enye.hu oldalon érhetők el. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Ismét úton az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbusza. A héten 3 Szabolcs-Szatmár Beregi településen élők élhetnek az ingyenes vizsgálatok lehetőségével. Szerdán Barabás, csütörtökön Székely és Gyulaháza lakói vehetnek részt mások mellett nőgyógyászati rákszűrésen, szájüregi szűrésen, általános állapotfelmérésen, de tartanak a szakemberek csontsűrűségmérést, melanóma szűrést és a dohányzásról való leszokáshoz is. Hasznos tanácsokat adnak az érdeklődőknek, írja a Szabolcs Online. A vizsgálatokhoz szükség lesz a tajkártyára. Elindul az új tanév, rendőrök és polgárőrök segítik a közlekedést az iskolák környékén Nyíregyházán is. Szűcs István rendőr alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés rendészeti osztály megbízott vezetője hívja fel a figyelmet néhány fontos dologra.
2: Felhívjuk a járművezetők figyelmét, hogy az iskolák közelében a kijelölt gyalogos átkelőhelyeket fokozott óvatossággal közelítsék meg, parkolás céljára pedig mindig csak az arra kijelölt helyeket használják. Tekintettel a roller, az elektromos roller és az elektromos kerékpár használatának az iskoláskorú fiatalok körében tapasztalható rohamos terjedésére, munkatársaim célzott felvilágosító foglalkozásokat fognak tartani a rollerek biztonságos használatáról, így különösen a túlzott sebességről, a védőfelszerelésről, a bukós isak viselésének fontosságáról, valamint a menet közbeni telefonhasználat és egyéb figyelemelterelő magatartások veszélyeiről.
1: Megnyílt a Városi Képzőművészeti Ösztöndíjasok kiállítása, számol be a nyíregyháza.hu. Az önkormányzat támogatása több mint 2 évtizede segíti a helyi alkotókat új művek létrehozásában és a szakmai fejlődésben. Ezúttal Homoródi Éva, Endrész Ágnes és Gabuja Márta munkáit láthatja a közönség a Pál Gyula teremben. A tárlat egészen szeptember 26-áig látható. Régió gyűlésen egyeztettek a nyír

0: Bátori járáshoz tartozó polgárőr egyesületek vezetői. A résztvevők áttekintették az elmúlt időszakban végzett tevékenységet, szó esett a felmerülő problémákról és azok közös megoldási lehetőségeiről, valamint az együttműködés fontosságáról és az előttük álló feladatokról, programokról. Az idei polgárőrnap kiemelt téma volt, az eseményt szeptember 19-én rendezik majd, olvasható a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei Polgárőr Szövetség beszámolójában. Elbontják a Tiszalóc közelében található, használaton kívüli közúti felüljárót. A munkálatokat szeptember 8-áig Vágányzár mellett végzik, ami miatt módosul egyes vonatok közlekedése Miskolc és Nyíregyháza között is. A Nyírség Intercity a Nyugati pályaudvar és Nyíregyháza között a Vágányzár ideje alatt is közlekedik, ellenben a Budapest 60 Miskolc fővonalon változások várhatók. Miskolc és Szerencs között közvetlen MÁV buszok közlekednek, Szerencsről személyvonatok indulnak Nyíregyházára. A Füzesabony és Nyíregyháza között közlekedő vonatoknál időbeli változásokra is lehet készülni. A részletek a MÁV csoport honlapján érhetők el. A Bújtosi Városliget adott otthont az első Kovács Bütyök Aquathlon élménybajnokságnak. Az esemény méltó folytatása volt a nyíregyházi olimpikon örökségét és a sport szeretetét népszerűsítő jubileumi programsorozatnak egyben különleges élményt nyújtott a résztvevőknek, tudtuk meg Pazonyi György főszervezőtől.
1: Azt gondoltam, hogy a két sportágat, a futást és az úszást kellene valahogy ötvözni, és ugye azzal tisztában voltam, hogy létezik a triatlonnak egy olyan szakág, amiből kivették a kerékpárt, és ezt hívják aquathlonnak. A történet ilyen egyszerű, de szerintem nagyszerű. Én azt gondolom, hogy várakozásom felül sokan jöttek el. Egy héttel ezelőtt még nem bíztam volna benne, hogy egyáltalán meg tudjuk csinálni, de aztán valahogy beindult, ezt nem tudom megindokolni, hogy miért, de nagyon örülök neki. Pontos számot nem tudok mondani, de abban biztos vagyok, hogy több mint 50 versenyző indult el, és ez örömmel tölt el engem.
0: Szeptembertől a papíralapú és a számítógéppel előállított nyugták után is kötelező az adatszolgáltatás a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak. A NAV a honlapján egy lépésről lépésre követhető oktató videóval is segíti a vállalkozások átállását a papírnyugták adatainak kézi rögzítésére és beküldésére, tájékoztatta rádiónkat Lincmeier Szilvia, a hatóság kommunikációs főosztályvezetője.
2: Akiknek nincsen online pénztárgépük, azoknak valahogy szeptember 1-től eleget kell tenniük a nyugta adatszolgáltatási kötelezettségnek. Ez egy új szabály, a legegyszerűbb megoldás ez az e-pénztárgép. Ebből a NAV-nak van egy ingyenes, saját fejlesztésű mobil applikációja. Könnyen le lehet tölteni, érkezik az újabb segítség. Egy nagyon rövid, másfél perces kisfilmben mindenkit végigvezet a folyamaton, hogy kell letölteni ezt az alkalmazást. Innentől kezdve a nyugtaadatszolgáltatás teljesíthető.
0: Kevesebb mint 3 perc alatt betelt a regisztráció az iskolában az erdő programra. Országszerte 400 tanintézményben lesznek játékos, interaktív foglalkozások októbertől a 6-14 éves korosztálynak. Idén a fő téma a biológiai sokféleség az erdő példáján keresztül, ismertette rádiónkban Pintér Eszter, a szervező Országos Erdészeti Egyesület iskolában az erdő programjának programfelelőse.
3: A legtöbb iskola Pest és Veszprém megyéből regisztrált, Szegeden lesz a legtöbb foglalkozás, Budapesten pedig a 2. és a 11. kerületből érkezett a legtöbb érdeklődés. Nagyon népszerű a programunk, és nyilvánvalóan az a cél, hogy a gyerekek minél előbb megismerjék az erdőt, mint az egyik legösszetettebb városföldi ökoszisztémát, kilátogassanak az erdőre, megértsék az összefüggéseit, hogy minden mindennel összefügg, tudják értékelni a környezetüket, és vigyázni és figyeljenek rá, és hát a legfőbb célunk, hogy ellátogassanak a minőségeket. Erdeiskoláinkba, és felfedezzék magát az erdőt.
0: Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts Világ programra. A Dériné program prevenciós kezdeményezése az általános iskola 3. évfolyamától a 12. évfolyamig szólítja meg a diákokat. A részletekről kérdeztük Kisdomonkos Márkot, a Dériné program igazgatóját.
4: A program alatt az iskolákban színházi, drámapedagógiai szemléletű prevenciós előadásokat, valamint egészségfejlesztés alapelveire épülő foglalkozásokat viszünk, és fontos, hogy ezeknek a programoknak a diákok minden esetben aktív résztvevői.
0: És most néhány szó az időjárásról. Éjjel hullott egy kis frissítő eső, de ma folytatódik a napos, száraz idő, Nyíregyházán 31 fokig melegszik a levegő. Az északnyugati szél időnként még megélénkülhet, szinte végig derült lesz felettünk az égbolt, napnyugta után hűlni kezd, hajnalban 13 fok várható, a hét folytatásában is 30 fok környékén tetőzik a hőmérséklet. Hétvégén ennél is melegebb lehet egy kicsit.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy újabb óra

Jó reggelt! Szeptember elsője van, megérkeztünk, a nyár hivatalosan is mögöttünk, az augusztus becsukta az ajtót, ma kezdődik az új tanév, újra csörögnek az ébresztők, megtelnek az iskolák udvarai, előkerülnek a vadonatúj füzetek, toltartók, tornazsákok, és persze azok a tanszerek is, amelyeket tegnap este még kétségbe esetten kerestünk, de remélhetőleg meglettek. Ma reggel tehát külön köszöntjük a kis elsősöket. De ez a nap nem csak a gyerekeké, szeptember elsője egy kicsit olyan mindannyiunknak újrakezdés. Új hónap, új évszak, új tervek, új lendület, úgyhogy legyen ez a szeptember. Egy jó szeptember, amikor is például köszöntjük az Egonokat, na meg az Egyedeket, és hogyha ma született, akkor egy napon született Gloria Estefánnal, Kocsis Tibivel, vagy pedig Carlos Sainz Junior spanyol autóversenyzővel, jelenlegi Forma 1-es pilótával. Mindenkinek minden jót a mai napra, ne feledje, ma már lesz reggeli csúcs, érdemes időben elindul.

0: Best FM. Ma is társad a munkában.
1: Van, amiért érdemes bekapcsolni a rádiót.
0: Feldobjuk a napodat, átsegítünk a nehezebb pillanatokon. Mert ez a 100%

Jó reggelt, szeptember 1-én is, Best FM és Best reggelin, Simon Norbert vagyok. Pár szó az időjárásról. A népi időjóslás szerint ezen a napon tapasztalt időből egész őszre próbáltak következtetni, és azt mondták, ha ma reggel süt a nap, akkor jó őszre számíthatunk, várjuk tehát a reggeli napsütést. De amik a tények? A kezdetben a front hatására ma még több helyen lehet zápor, zivatar, viszont alapvetően sok napsütésre van kilátás, élénk helyenként erős lesz majd a nyugati észak-nyugati szél, és hiába véget ért a naptári nyár, délután még 31 fok körül alakul a hőmérséklet itt Nyíregyházán. Szerdán pedig napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol kisüt több órára a nap. A holnapi napon a friss reggelt követően 28 fokot várhatunk, csütörtökön pedig egy gyenge hidegfront hatására többfelé feltámad majd az északnyugati szél, de marad a jobbára napos idő, és hazánk nagy részén csapadék nem várható, és 30 fok még így is lesz csütörtökön.

javát adjuk. Ha tudnám, hány szerelmet bír még el a rakban, most a kavicsok közé vinnélek magam. A leghallgatottabbak.

0: Escort. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Fókuszban a fenntarthatóság. Induljon biztonságosan a tanév. Módosított menetrend szerint járnak egyes vonatok. Zsíros András vagyok a hírekkel. Gyökereinktől a jövő felé, ezzel a címmel tart szakmai rendezvényt a VOSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete. A fenntarthatóság kerül fókuszba a rendezvénynek a Sóstói Múzeum falu ad otthont szeptember 11-én. Több oldalról közelítik meg a témát, a hagyományőrzéstől és a helyi termelőktől egészen a vállalkozások számára fontos jogi és üzleti kérdésekig több dolog is szóba kerül. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a VOSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete közösségi oldalán. Elindul az új tanév, rendőrök és polgárőrök segítik a közlekedést az iskolák környékén Nyíregyházán is. Szűcs István rendőr alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztály megbízott vezetője hívja fel a figyelmet néhány fontos dologra.
3: Felhívjuk a járművezetők figyelmét, hogy az iskolák közelében a kijelölt gyalogos átkelőhelyeket fokozott óvatossággal közelítsék meg, parkolás céljára pedig mindig csak az arra kijelölt helyeket használják. Tekintettel a roller, az elektromos roller és az elektromos kerékpár használatának az iskoláskorú fiatalok körében tapasztalható rohamos terjedésére, munkatársaim célzott felvilágosító foglalkozásokat fognak tartani a rollerek biztonságos használatáról, így különösen a túlzott sebességről, a védőfelszerelésről, a bukósisak viselésének fontosságáról, valamint a menet közbeni telefonhasználat és egyéb figyelemelterelő magatartások veszélyeiről.
2: Elbontják a Tiszalóc közelében található, használaton kívüli közúti felüljárót. A munkálatokat szeptember 8-áig vágányzár mellett végzik, ami miatt módosul egyes vonatok közlekedése Miskolc és Nyíregyháza között is. A Nyírség Intercity a nyugati pályaudvar és Nyíregyháza között a vágányzár ideje alatt is közlekedik, ellenben a Budapest 60 Miskolc fővonalon változások várhatók. Miskolc és Szerencs között közvetlen MÁV buszok közlekednek, Szerencsről személyvonatok indulnak Nyíregyházára. A Füzesabony és Nyíregyháza között közlekedő vonatoknál időbeli változásokra is lehet készülni. A részletek a MÁV csoport honlapján érhetők el. És most néhány szó az időjárásról. Éjjel hullott egy kis frissítő eső, de ma folytatódik a napos száraz idő. Nyíregyházán 31 fokig melegszik a levegő. Az északnyugati szél időnként még megélénkülhet. Szinte végig derült lesz felettünk az égbolt. Napnyugta után hűlni kezd, hajnalban 13 fok várható. A hét folytatásában is 30 fok környékén tetőzik a hőmérséklet. Hétvégén ennél is melegebb lehet egy kicsit. Köszönöm figyelmüket! A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

közlekedési információk azt gondolom, hogy ma reggel különösen fontosak lesznek. Indul az oktatás, éppen ezért a reggeli csúcs visszatérne, meg a délután is, ha valahol van extra torlódás, meséljenek nekünk. bestfmnyiregyháza.hu, írhatnak például üzenőfalunkra. A további tudnivalók között azért jó, hogyha megemlítjük, hogy jelzőlámpa irányítja a forgalmat Nyíregyháza és Nagykáló között. Itt a korlátozás a nap 24 órájában van érvényben, ráadásul 40 km/h sebességkorlátozás is található ezen a szakaszon, valamint hibaelhárítási munkálatokban vesz részt a nyírtáv fő több helyszínen Nyíregyházán, így például a Rákóczi út 5 szám mögött, a Betlen Gábor utca 66 szám mellett, az északi körút 1 szám előtt, a gyalogos és a gépjármű forgalmat egyaránt érinti. Viszont jó hír, hogy befejeződtek már az útburkolat javítási munkálatok a Ferenc körút szakaszán, itt azért már jobban lehet haladni, de tartanak az útfelújítási munkák a Schmidt Mihály utcán, lehetőség szerint kerüljék az átmenő forgalmat itt, illetve a Szent István András utca kereszteződésénél felbontották az útburkolatot, emiatt az egyik forgalmi sávot lezárták. Érdemes majd ezt észben tartani. Jó utat mindenkinek, induljanak időben! Sejj!

0: Egyből.
1: A megjavátatjuk.
0: A leghallgatottabbak.

Jó reggelt, fél hét már elmúlt. Azt gondolom, hogy a mai napon érdemes lesz figyelni az órát. Kicsit nagyobb jelentősége van, mint a nyári napokban. Szeptember 1-ére ébredtünk. Az első nap még különleges, az új füzetlapjai üresek, az újtól még szépen fog. A tankönyvnek még nincsen egyetlen gyűrös sarka sem, és mindenki előtt ott van az egész tanév. Szeptemberben újra felpörögnek a városok, visszatérnek a szabadságról az emberek, újra sűrűbb a forgalom, új programok kezdődnek. Mindennek itt van most az első napja. Na meg hát köszöntjük az Egonokat és az Egyedeket. Itt az iskola kezdés mellett róluk se feledkezzünk meg, na meg a születésnaposokról sem, hogyha van a családban, ismerősi körben, kollégák között, ezért mindenképpen tartsuk őket észbe, és ami pedig a mai nap időjárását illeti, hiába véget ért a naptári nyár a tegnapi nappal, marad azért velünk a nyárias idő, ez pedig azt jelenti, hogy ma 31 fok várható Nyíregyházán, holnap 28, csütörtökön pedig 30, tehát szó sincs arról, hogy innentől kezdve elkezdünk majd fagyoskodni, az még nagyon arrébb van, viszont nagyon közel vannak már a frissek, pontban 8-kor érkeznek, ma reggel is itt a Besten. Szép napot, sikeres tanévet!

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a legfrissebb közlekedési hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Megnövekedett forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Torlódásra a főutak mentén és a meglévő útmunkák közelében kell számítani a járművezetőknek. Jelzőlámpa irányítja a forgalmat Nyíregyháza és Nagykálló között a Nyírjestanyai elágazásnál. A korlátozás a nap 24 órájában érvényben van, az érintett lakott területen kívüli szakaszon 40 km/h sebességkorlátozás van érvényben. Hiba elhárítási munkákat végez a nyírtávfő több nyíregyházi helyszínen, többek között a Bethlen Gábor 66 szám mellett, Északi körút 1 szám előtt, a Rákóczi utca 5 szám mögött. A munkálatok a gyalogos és gépjármű forgalmat egyaránt érinti. Óvatosan, körültekintően vezessenek. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

0: Reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív Reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Mentorok jelentkezését várja a Nyíregyházi Egyetem. Ismét úton a szűrőbuszok, megnyílt a képzőművészeti ösztöndíjasok kiállítása. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Mentorok jelentkezését várja a Nyíregyházi Egyetem. A Tanítsunk Magyarországért program keretében segíthetik a hallgatók a kistérségi iskolák hátrányos helyzetű diákjainak tanulását. A mentorálást végző hallgatók havi ösztöndíjban részesülnek. A kurzusról részletek az enye.hu oldalon érhetők el. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Ismét úton az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbusza. A héten 3 Szabolcs-Szatmárberegi településen élők élhetnek az ingyenes vizsgálatok lehetőségével. Szerdán Barabás, csütörtökön Székely és Gyulaháza lakói vehetnek részt mások mellett nőgyógyászati rákszűrésen, szájüregi szűrésen, általános állapotfelmérésen, de tartanak a szakemberek csontsűrűségmérést, melanoma szűrést és a dohányzásról való leszokáshoz is hasznos tanácsokat adnak a

0: rögzítésére és beküldésére, tájékoztatta rádiónkat Lincmeyer Szilvia, a hatóság kommunikációs főosztályvezetője.
1: Akiknek nincsen online pénztárgépük, azoknak valahogy szeptember 1-től eleget kell tenniük a nyugtaadatszolgáltatási kötelezettségnek. Ez egy új szabály, a legegyszerűbb megoldás az az e-pénztárgép. Ebből a NAV-nak van egy ingyenes, saját fejlesztésű mobil applikációja. Könnyen le lehet tölteni, érkezik az újabb segítség. Egy nagyon rövid, másfél perces kisfilmben mindenkit végigvezet a folyamaton, hogy kell letölteni ezt az alkalmazást. Innentől kezdve a nyugtaadatszolgáltatás teljesíthető.
0: És most néhány szó az időjárásról. Éjjel hullott egy kis frissítő eső, de ma folytatódik a napos száraz idő, Nyíregyházán 31 fokig melegszik a levegő. Az északnyugati szél időnként még megélénkülhet, szinte végig derült lesz felettünk az égbolt, napnyugta után hűlni kezd, hajnalban 13 fok várható, a hét folytatásában is 30 fok környékén tetőzik a hőmérséklet. Hétvégén ennél is melegebb lehet egy kicsit. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

Itt a hónap első napja a szeptember, és itt a Best FM és a Best reggel. Ki tudja, lehet, hogy éppen a reggeli indulás a horoszkóphoz van időzítve, meghallgatjuk még a horoszkópot a Best reggelben, aztán pedig húzzuk a cipő, gyerekek és Puri. Ha így van, akkor nem is húzom a szót, már is mondom, hogy hogyan alakul a mai nap például a kosoknak. Szeptember első napján lendületesen fogod belevetni magad a teendőidbe, és könnyen magaddal ragadsz másokat is. Arra azért figyelj, hogy nem kell mindent egyszerre elintézni, pláne nem szeptember elsején. Bikák, ma különösen fontos számodra a biztonság és a kiszámíthatóság. Ezért érdemes a jól bevált megoldásokhoz nyúlnod. Jönnek az ikrek, te pedig tele vagy ötletekkel, és könnyen megtalálod a hangot a környezeteddel. Egy érdekes beszélgetés olyan lehetőségeket is megmutathat, amire korábban nem is gondoltál. Rákok, nálad pedig szeptember 1-én a mai napon érzékenyebben reagálhatsz mások hangulatára, ezért fontos, hogy ne vedd magadra mindenki problémáját, pont elég neked a mai, ami a sajátod. Oroszlánok, ma könnyen a figyelem középpontjába fogsz keveredni, de benned meg is van az erő, hogy élj a lehetőséggel, egy határozott lépéssel közelebb kerülsz egy régóta dédelgetett célodhoz. Szüzek, a hónap első napja kedvez nálad a rendszerezésnek és a tervezésnek, így végre rendet tehetsz abban, amit nyáron elhanyagolsz. Voltál. Mérlegek, ma könnyebben megtalálod az egyensúlyt, a saját igényeid és mások elvárásai között. Egy őszinte beszélgetés sokat fog majd számítani. Skorpiók, erős megérzéseid lehetnek, és érdemes is rájuk hallgatni, különösen akkor, ha valami nem tűnik teljesen őszintének. Nyilasok, a kíváncsiságod ma is erős, és könnyen lehet, hogy egy új ötlet vagy lehetőség teljesen fel fog villanyozni. Na meg a bakok, szeptember első napja komolyabb, célorientált energiákat hordoz, amelyek ma jól illenek hozzád, hogyha kitartóan haladsz, akkor ma délután vagy estére már látni is fogod az első eredményeket. Vízöntő, nálad pedig szokatlan gondolatok és új inspirációk is érkezhetnek, amelyek más szemszögből láttatnak egy régi problémát. No meg a halak! Ma könnyen ráhangolódsz másokra, és egy kedves gesztusod sokkal többet jelenthet valakinek, mint te azt gondolnád. A nap végén keresd azért majd a nyugalmat. Az első tanítási nap végén. Van egy klasszikus dal, amit szerintem korosztálytól függetlenül mindenki ismer és kihagyhatatlan, és innentől kezdve a mai naptól 180 napon cipelve lesz. Sikeres tanévet kíván a Best FM, és külön köszöntjük a kis elsősöket!

0: a 90-es és 2000-es évek slágereivel, Nyíregyháza szeretetével.
1: Az autóban csak ti szólhattok.
2: Megkapok minden infót a városról.
0: Ez a Best FM.
3: Wanted to know, do you know somebody named, you know his name,

0: Jó reggelt, egyesztessük óráinkat, azt gondolom, ennek most már van jelentősége. Nem árt jobban figyelemmel kísérni, hogy hogy is állunk az időben. 7 óra 19 perc van, ugyanis a mai nap berobban az őszi forgalmi bomba Nyíregyházán is az iskola kezdéssel. Számítsunk arra, hogy drasztikusan átalakul a város forgalma. A reggel és a délutáni csúcsidőben most már többszörösére fog nőni az autósok száma, pláne az oktatási intézmények környékén. A mai naptól fontos a jóval korábbi indulás, és az autósoknak egy teljesen új veszélyforrása a kiszámíthatatlanul cikázó elektromos rollerekre is jobban oda kell majd figyelni. Rengeteg diák és felnőtt jár elektromos rollerrel munkába, iskolába, és bizony a rolleresek sokszor kiszámíthatatlanok, ezt valljuk be, hirtelen váltanak a járda és az úttest között, a sebességüket pedig az autósok gyakran alábecsülik, mert azért tudnak ezek suhanni. Sokan ráadásul fejhallgatóval a külvilágot teljesen kizárva közlekednek, így hát bőven lesz mire odafigyelni, egymásra odafigyelni a mai naptól a reggeli és a délutáni órákban, és persze mindenki az iskola kapujában szeretne megállni, de hát valljuk be, ez lehetetlen. Kevés a hely, feszültek a szülők, centikre haladnak egymástól az autók. Hát azért, hogy ezt a stresszfaktort elkerüljük a reggeli órákban és a délutáni órákban innentől kezdve 180 tanítási napon keresztül, a legnagyobb kulcs az, hogy időben kell elindulni. Még hogyha ma így az első napon ez még egy kicsit zögykölődősen megy, még nem forhat ki a rendszer, de majd szépen hozzászokunk a megváltozott helyzethez. Ami pedig az időjárásunkat illeti, hát a reggeli órákban még egy picit ilyen borongósabb időre kell készülnünk, aztán pedig 10-11 órától már a napsütésé lesz a főszerep, és kereken 30 fok lesz ma délután Nyíregyházán.
1: Valahol

reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek. A legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék. A legjobb műsorvezetőkkel. A legjobb napodért.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: A szakmákkal ismerkedhetnek a fiatalok. Régió gyűlésen a Nyírbátori járás polgárőrvezetői első alkalommal rendeztek akvatlon élménybajnokságot. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a Best FM híreivel. Szeptember 10-én ismét a szakmák birodalmává változik a belváros. Negyedik alkalommal rendezik meg a Szakma Festet, ahol oktatási intézmények, gazdasági szereplők, szakmai szervezetek, valamint a város intézményei és cégei közösen mutatják be a továbbtanulás, a szakmaválasztás és a helyi munkavállalás lehetőségeit. Ezúttal is tematikus utcák segítenek eligazodni a pályaválasztás előtt álló fiataloknak és szüleiknek, írja a nyiregyháza.hu. A Profi utcában például a műszaki szakmákat mutatják be, a 007-es utcában a rendészet és a honvédelem, a Tudományok utcájában a robotok, a 3D technológia, a mesterséges intelligencia kerül fókuszba. Az idei Szakmafest egyik újdonsága a KKV-k utcája lesz, ahol Nyíregyháza és térsége kis- és középvállalkozásai mutatkoznak be. Régió gyűlésen egyeztettek a Nyírbátori járáshoz tartozó polgárőr egyesületek vezetői. A résztvevők áttekintették az elmúlt időszakban végzett tevékenységet, szó esett a felmerülő problémákról és azok közös megoldási lehetőségeiről, valamint az együttműködés fontosságáról és az előttük álló feladatokról, programokról. Az idei polgárőr nap kiemelt téma volt, az eseményt szeptember 19-én rendezik majd, olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei polgárőr szövetség beszámolójában. A Bújtosi Városliget adott otthont az első Kovács Bütyök akvatlon élménybajnokságnak. Az esemény méltó folytatása volt a nyíregyházi olimpikon örökségét és a sport szeretetét népszerűsítő jubileumi programsorozatnak egyben különleges élményt nyújtott a résztvevőknek, tudtuk meg Pazonyi György főszervezőtől.
3: Azt gondoltam, hogy a két sportágat, a futást és az úszást kellene valahogy ötvözni, és ugye azzal tisztában voltam, hogy létezik a triatlonnak egy olyan szakág, amiből kivették a kerékpárt, és ezt hívják akvatlonnak. A történet ilyen egyszerű, de szerintem nagyszerű. Én azt gondolom, hogy várakozáson felül sokan jöttek el. Egy héttel ezelőtt még nem bíztam volna benne, hogy egyáltalán meg tudjuk csinálni, de aztán valahogy beindult, ezt nem tudom megindokolni, hogy miért, de nagyon örülök neki. Pontos számot nem tudok mondani, de abban biztos vagyok, hogy több mint 50 versenyző indult el, és ez örömmel tölt el engem.
2: És most néhány szó az időjárásról. Éjjel hullott egy kis frissítő eső, de ma folytatódik a napos száraz idő, Nyíregyházán 31 fokig melegszik a levegő. Az északnyugati szél időnként még megélénkülhet, szinte végig derült lesz felettünk az égbolt, napnyugta után hűlni kezd, hajnalban 13 fok várható, a hét folytatásában is 30 fok környékén tetőzik a hőmérséklet. Hétvégén ennél is melegebb lehet egy kicsit. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig a legjobb

különleges ez a mai nap. Jó reggelt, 5 perce járunk, 7:30 után megnyomták a start gombot, eldördültek a start pisztolyok, a 2026-27-es tanév elindult, ami amúgy egy nappal rövidebb, mint a tavalyi volt. Összesen 180 napot kell a diákoknak iskolába járni. Az első tanítási napom mai napon van, ugye szeptember 1-e van, és az utolsó pedig, amikor megint csak azt mondjuk, hogy elindul a nyári szünet, az majd június 18-án lesz. Ez egy pénteki nap, és ami pedig lényegében a legközelebb van, és az oktatással, iskolákkal összefügg, az például a várva várt őszi szünet, mert hát, hogy mit lehetne várni a nyári szünet után, ugye? Október 23-ától november 1-ig tart idén az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap, majd október 22-én lesz csütörtökön, a szünet utáni első tanítási nap pedig november 2-án hétfőn. Két érdekes dolog is egészen közel van, a Magyar Diák Sport napja, az például majd szeptember 25-én lesz, és ezen kívül pedig ebben a tanévben szervezik meg először a Diákok Hangja témanapot, szeptember 14 és 25 között egy az iskola által választott napon. Hát jó tanulást, jó okosodást, és persze jó közösségi életet a suliban, és az óvodákban, a bölcsikben is, nálunk pedig a reggeli rendület jön a kosinnel, ez a Best FM és a Best Reggel.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a legfrissebb közlekedési hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Megnövekedett forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Torlódásra a főutak mentén és a meglévő útmunkák közelében kell számítani a járművezetőknek. Jelzőlámpa irányítja a forgalmat Nyíregyháza és Nagykálló között a nyírjesztanyai elágazásnál. A korlátozás a nap 24 órájában érvényben van, az érintett, lakott területen kívüli szakaszon 40 km/h sebességkorlátozás van érvényben. Hiba elhárítási munkákat végez a nyírtávfő több nyíregyházi helyszínen, többek között a Betlen Gábor 66 szám mellett, Északi körút 1 szám előtt, a Rákóczi utca 5 szám mögött. A munkálatok a gyalogos és gépjármű forgalmat egyaránt érinti. Óvatosan, körültekintően vezessenek. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

0: Jó reggelt, 7 óra 47 perc a pontos idő, rövidesen becsengednek, indulnak az évnyitók, és jönnek a frissek is majd itt a Best FM-en. Ha pedig a Dob utca környékén fog ma közlekedni, vagy esetleg ott lakik, akkor jó, hogyha tud róla, hogy a mai napon faápolási munkálatokat tervez a Nyír VV a Dob utca tömbelső területén, és kérik önöket, hogy az érintett parkolóhelyeket a munkálatok ideje alatt hagyják szabadon. Hát és mi szülők tudjuk azt, hogy az egyik nehéz kérdés itt az iskolai tanévvel kapcsolatosan, hogy mikor mi kerüljön abba a fránya uzsonnás dobozban, legyen változatos, legyen egészséges, bírja ki a napot. Hát nem egy egyszerű történet, de én már most itt a szeptember elsői napon, az első tanítási napon szeretnék dobni egy mentőövet. Nem tudom, hogy hallott-e már az osztrák sajtfasírtról. Ez a legmenőbb húsmentes uzsonna, ami a sulis dobozban is kibírja a napot. Ez az osztrák sajtfasírt. Nyilván nem így hívják. Az eredeti becsületes neve az, hogy Kaspressknödel, de maradjunk mi inkább osztrák sajtfasírtnál. Ezt amúgy eredetileg maradék felhasználásra találták ki, viszont nagyon jó az uzsonnás csomagba, mert hogy nem lehetünk elég hálásak mi szülők azokért a gyerek és szülőbarát fogásokért, amelyek kibírnak ugye 6-8 órát is az uzsonnás dobozban, és ráadásul még hidegen és finomak. Na most ez a sajtfasírt pontosan ilyen. Elmondom, hogy kell megcsinálni, nyilván ma reggel már erre nem lesz idő, de talán holnapra már jó lehet. Kezdésként a szikkadt kenyérkockákat teljes tojásos keverékkel és dinsztelt hagymával dolgozzák össze, mint hogyha csak egy sima fasírt készülne, ám ebbe kerül bele ezen kívül még friss petrezselyem, darált hús helyett pedig karakteres sajt, a masszából lapos pogácsákat kell formázni, majd pedig egyszerűen serpenyőben vajon mindkét oldalát aranybarnára és ropogósra kell sütni, és tényleg bírja a strapát, akár 6-8 órát is el van az uzsonnás dobozban. Keressen rá délután, ha esetleg holnapra már csomagolni kell osztrák sajtfasírt, több receptet is fog találni. A mai naptól tényleg fontos az idő, kicsit katonásabb a menetrend, mint nyáron volt. Az idő, pontosan erről szól a dal is, a halott pénztől, ez pedig a Best reggel.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd felünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
2: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
1: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
2: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
1: Nyírkem, az egészséges kert titka.
3: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
4: Kineszil számítástechnika.
3: Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786 266. www.kineszil.hu. Kineszil.hu.
5: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
6: Hát a 80-as maratonra.
5: 80 kilométer?
6: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
7: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
8: Nyíregyházán vannak a vevőid? Akkor itt legyen ismerős a neved. Hirdess helyi rádiókban.
9: Helyi rádiókban.
8: Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
10: Fókuszban a fenntarthatóság. Induljon biztonságosan a tanév. Módosított menetrend szerint járnak egyes vonatok. Zsíros András vagyok a hírekkel. Gyökereinktől a jövő felé, ezzel a címmel tart szakmai rendezvényt a VOSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete. A fenntarthatóság kerül fókuszba a rendezvénynek a Sóstói Múzeum falu ad otthont szeptember 11-én. Több oldalról közelítik meg a témát, a hagyományőrzéstől és a helyi termelőktől egészen a vállalkozások számára fontos jogi és üzleti kérdésekig több dolog is szóba kerül. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a VOSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete közösségi oldalán. Elindul az új tanév, rendben.

0: Társaim célzott felvilágosító foglalkozásokat fognak tartani a rollerek biztonságos használatáról, így különösen a túlzott sebességről, a védőfelszerelésről, a bukósisak viselésének fontosságáról, valamint a menet közbeni telefonhasználat és egyéb figyelemelterelő magatartások veszélyeiről.
1: Elbontják a Tiszalóc közelében található használaton kívüli közúti felüljárót. A munkálatokat szeptember 8-áig Vágányzár mellett végzik, ami miatt módosul egyes vonatok közlekedése Miskolc és Nyíregyháza között is. A Nyírség Intercity a Nyugati pályaudvar és Nyíregyháza között a Vágányzár ideje alatt is közlekedik. Ellenben a Budapest 60 Miskolc fővonalon változások várhatók. Miskolc és Szerencs között közvetlen MÁV buszok közlekednek, Szerencsről személyvonatok indulnak Nyíregyházára. A Füzesabony és Nyíregyháza között közlekedő vonatoknál időbeli változásokra is lehet készülni. A részletek a MÁV csoport honlapján érhetők el. És most néhány szó az időjárásról. Éjjel hullott egy kis frissítő eső, de ma folytatódik a napos száraz idő. Nyíregyházán 31 fokig melegszik a levegő. Az északnyugati szél időnként még megélénkülhet. Szinte végig derült lesz felettünk az égbolt. Napnyugta után hűlni kezd, hajnalban 13 fok várható. A hét folytatásában is 30 fok környékén tetőzik a hőmérséklet. Hétvégén ennél is melegebb lehet egy kicsit. Köszönöm figyelmüket! A híreket Zsíros Andrástól hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Jó reggelt, egyeztessük ismét óráinkat, 5 perce járunk 8 óra után, és becsengettek, elindultak az évnyitók ország szerte, szuper tanévet kíván a Best FM. Koncentráljunk egy kicsit már azért a hétvégére is, itt a nagy szeptember elsői loholás mellett. Egy nagyon klassz dolog lesz majd Nyíregyházán, meg országosan, ugyanis szombaton lesz a 18. országos retro véradás. A rendezvény célja pedig ugye nyilván az, hogy feltöltjük a vérkészleteket itt az őszi időszakra. És mitől lesz ez retro? Hát képzeljék el, lesz majd retro zene, sör, virsli menü, ahogy az kell, és ajándékok. Az apropó pedig a 18. évforduló, valamint a nagykorúvá és véradóvá válás apropóján az épp hogy nagykorú és már is retro szlogen kapta az idei rendezvény. És hogy mitől másabb, mint egy szimpla véradás? Hát például attól, hogy a véradók ezúttal dupla kalóriapótlási utalványt kapnak, és egy választható ajándékkal is kedveskednek nekik. Továbbá 1000 forint értékű digitális étkezési jegyben is részesülnek azok a véradók, akik e-mail címüket már korábban megerősítették, valamint azok is, akik az e-mail címüket a retro véradáson adják majd meg, tehát szombaton. A véradásra minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú embert várnak, aki megfelel a véradás egyéb feltételeinek. A véradáshoz kell személyigazolvány, taj és lakcímkártya. Jó retro zene, virsli, sör, mi kell még, különböző ajándékok. Szóval nálunk a Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézetben is várják önöket. Szombaton, ezen a különleges 18. retro véradási napon reggel 8 és délután 2 között.

0: Jó reggelt, szeptember első napján. Kedv van, van egy kicsi hétfői hangulata szerintem pontosan a napnak azért, mert hogy ma van az iskolakezdés, de ettől függetlenül már kedv van mondhatni így. Nyíregyházi hírek a BESZ reggelben, szeptember 10-én ismét szakmák birodalmává fog változni Nyíregyháza belvárosa, ugyanis a szakképzési centrum már negyedik alkalommal fogja megrendezni a szakma fesztet. A Kossuth téren egyetlen egy nap alatt találkozik a képzés, a munka és a gazdaság világa jó töményen, lesznek majd tematikus utcák, látványos és kipróbálható szakmai bemutatók, helyi vállalkozások, nagyvállalatok, oktatási intézmények, sport és kulturális programok is. A Tudomány utcájában például robotokkal, mesterséges intelligenciával, 3D technológiával, kísérletekkel és a fiatalok saját fejlesztésű innovációival is találkozhatunk majd, de nem csak Tudományok utcája lesz, hanem például a Profi utca, a Műszaki szakmát, a Fit utca, a sport, az egészséges életmód és az egészségügy világát hozza közelebb. A 007-es utcában pedig a rendészet és a honvédelem kerül majd a fókuszba, míg a legkisebbeket például a játékos törpi sétány várja. A kínálatot a Kreatív utca, a Művésztér, az Agrársziget és Agrárudvar, az Ízes sziget, a Startup utca, valamint a Nyitott város programja is teszik még színesebbé. Izgalmasnak tűnik ez a nap, szeptember 10, Nyíregyháza belvárosában szakmafest. Fél kilenckor pedig egy izgalmas téma, méghozzá Molnár Józseffel és Szakács Tibővel a Csak 10 perc rovatban, repüléstől való félelem. Hát lehet, hogy egy páron ezt átéltük már a nyár folyamán. Minden esetre a téma terítéken. Már néhány perc múlva itt a Westen.
1: Westen! Ritmusban a legjobb!

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en. Csak 10
2: perc. Előre szeretnék a hallgatóknak szólni, hogy ne nevessenek ki minket, meg a családomat se. Mai nap folyamán arról fogunk beszélni Molnár József lelkész lélekgyógyász barátommal. Szia Józsi, különben köszöntelek, szia, szia, szép napot.
3: Köszönöm, napot. Itt vagyok, igen. Itt vagyok, hello.
2: Arról fogunk beszélgetni, hogy repülés, és hogy nem mindenki...
3: A legjobb dolog a világon.
2: Nem mindenki ugyanúgy áll ez egész dolog.
3: Nem.
2: Nem bizony, mert azért aki a szakácsszaládot fel tudja ültetni repülőre, az ügyes. De hát ugye mi nem nagyon merünk felülni. Én háromszor repültem már életemben, a feleségem egyszer, és nem jött igazából össze neki ez az egész dolog. És ezt a félelmet, ezt úgy elkezdte beleültetni a fülembe, de nem kellett azért, tehát nem ő a hibás, nem ezt akarom mondani, mert utána kapok majd ezért. Tehát nem ő a hibás, én alapjába véve is féltem már ettől a dologtól, de első alkalommal nagyon normálisan repültünk, második alkalommal volt egy kis billegés, belekerültünk ilyen szélviharban, akkor elkezdtem parázni, és én azóta tényleg félek. Tehát, hogy... És
3: nem,
2: hát attól félek, hogy úristen, de egy, nem én tartom kezembe, nem én vezetem a repcsét.
3: Ez szerintem az egyik legfontosabb dolog, igen. Ugye? De lehet, hogy ez így nem olyan nagy
2: van
3: baj.
2: Fóbiám, ugye? Uh-huh. Ne engem elevezzük, de az az, hogy teljesen mástól fél. Mindegy, amúgy ez ugye valós, ez embereknek egy, mit tudom én, nem tudom hány százalékát érintheti. Ez,
3: hogy fél.
2: Hát én szerintem 20-30, attól többet nem gondolok.
3: Pedig gondolhatná.
2: Igen?
3: Angyával azt mutatják az adatok, hogy körülbelül a népességnek körülbelül a 60%-a bemeri azt vallani, hogy nem teljes nyugalommal ül fel egy repülőre. Uh-huh. Tehát mondjuk 10 emberből 6-ban valamilyen fokú tartás, félelem van.
2: De ezekből hány az, aki meg fel se ül, mint mi?
3: Igen, tehát aki mondjuk felül, de mondjuk nem teljesen nyugodtan, hanem azért önállam már ez eléggé határozottan jelentkezik, az több mint 30%. Tehát aha, azért az a jelentős szorongás az ott van, hogy...
2: Most Józsi, akkor mi elvesztünk? Akkor vége? Minket elveszítettek a légitársaságok? Sose fogjuk látni Amerikát?
3: Lehet, hogy igen. Lehet, hogy igen. És ugye itt jönnek ugye azok a kérdések, hogy mi az, amitől a repüléstől félő emberek igazán félnek. És én azt gondolom, hogy nagyon sokszor azokból az információ hiányokból elednek a félelmek, amik az emberekben általában itt van.
2: Jó, aki először nekünk repül, azt mondták, hogy figyeljetek ide, nyugodjatok meg, fenn még nem maradt egy gép se. Aki hozzám így áll, hát de most érted? Hát most úgy beleültette a bogarat a fülembe. Tehát aki hozzám így áll, meg ilyennel ne jöjjön már senki. Tudod, ez amikor ezt az favicet már elmondták 970 millióan, uh-huh. És ő azt hiszi, hogy ő elmond nekem valami újat. Nem akarom megbántani azokat az embereket, de úgy értette, mindenkinek rögtön ez jut az eszébe. Nem maradt még fent repülő egy se. Oké, én nem tudom, mitől félek, én ezt nem tudom megmagyarázni, de egy az biztos, hogy így nem ülök fel.
3: Tehát azt gondolom, hogyha tisztában vagyunk azzal, hogy most nem megyünk nyilván bele, hogy mitől repül a repülőgép, akkor azt mondom, hogy ha számomra szokatlan jelenségeket hallok, olyan hangokat, amiket nem szoktam hallani, vagy nem vagyok tisztában az okával, akkor nyilván ez a fajta információ hiány azért ez ott van, tehát a repülést ugye nyilván nem lehet elképzelni úgy, hogy mindenfajta mozgás és mindenfajta hang nélkül. Uh-huh. Aki már többet repült, az tudja,
2: hát
3: hogy milyen
2: is
3: mozgások
2: mozog,
3: is. Pontosan. Így van. Pedig azt mondjuk, hogy az, hogy halálos balesete legyen egy repülőnek, azt kell mondani, hogy 16 millió repülőútból van egy.
2: Uh-huh. Na, mondjuk az jó hangos.
3: Igen, tehát autóval meg azt mondjuk, hogy 1 a 114-hez körülbelül, hogy nem érünk oda élve, hát itt meg mondjuk 16 millió repülőútból van egy halálos, csak nyilvánvalóan ott azért ott a nagy része az embereknek azért elhullik. Tehát akár gyakran utazik valaki, mert kénytelen a munkájából, vagy a családi kapcsolataiból utazni, azok a potenciális kockázatok vannak, amik ilyenkor mindenkinek az eszébe jut, hogy a tömegtől félek, ami a repülőtéren van, nem szeretem azt, hogy több órára be vagyok zárva, fura arra a magasságra gondolni, ahol a repülőgép halad, és amit te mondtál egyébként, hogy ez egy olyan kontrollvesztett állapot, hogy itt most nem az történik, amit én akarok, míg egy autóban, ami ugye sokkal veszélyesebb, azért ott van, hogy van rajta fék, és megállhatok, amikor gondolom, van rajta kormány, és ezzel tudom irányítani. Nagyon sok embert ezen felül még a légikatasztrófák gondolata is mondjuk megrémíti, hogy arra gondol, ugye most már itt a szeptember 11 után, hogy mi történne, hogyha itt történne valami ilyen dolog. Tehát nagyon érdekes, hogy nem biztos, hogy attól, hogy valaki sokat fog repülni, hogy attól ez teljes mértékben kiírtódik belőle.
2: Visszaemlékszem arra, hogy amikor mi például készültünk el egy ilyen utazás, és akkor még nem tudtuk, hogy a feleségem is annyira nagyon rettegettől a dologtól, mint én, és az asszony mindig azt kereste, hogy ki fogja vezetni a repülőt. Tehát, hogy ő akarta látni, mert hogy nem tudom, hogy az ő személye milyen garanciát jelenthetett, azt meglátta, hogy egy szegény fiatal srácot billegott befele.
3: Hát innen látjuk, hogy egy nőben az érzések és az emóciók mennyire fontosak.
2: Azt mondta nekem, ez nem hiszem, hogy el fogja tudni vezetni ezt a repülőgépet.
3: És de valahogy csak sikerült neki.
2: Mondtam neki, nyugodjál meg életem, mondom, ez úgy lerakja a repcsit, mint a szél. És kész, és igaza lett, mert hál' Istennek akkor nem volt probléma. A visszautal már volt, de hát mindegy.
3: Nagyon sok ember elmondja, hogy pánikrohamot kapott, amit ugye meg korábban is átélt. Azért nagyon sokan beszélnek arról, hogy igen, észreveszem magamon, vagy izzad a tenyerem. Valaki elmondja, hogy egyfajta ilyen belső remegést érez, vagy hány ingere van, vagy azt érzi, hogy egy elefánt rátérdelt a mellkasára, hideg, vagy melegveríték veri ki. Tehát, hogy nagyon sokfajta testi tünetet produkálnak az emberek ettől a fajta félrendőségben. Az az érdekes, hogy sokkal kevesebb azoknak az embereknek a száma, akik nem féltek, és egyszer csak félni fognak, mint azok, akikben volt egyfajta félelem, nyilván egy idegen, vagy egy nem tapasztalt dolog után, és utána azért úgy megszokják ezeket az érzéseket, még hogyha van is benne diszkomfortos, maga a repülés csodája, az a nagy gép elindulás is, az az utolsó pillanat, amikor még a földön vagy, és már a levegőben, vagy az az első, amikor földet fog a repülőgép, ez a felszállás, leszállás szerintem egy olyan élmény, amit azért jó, hogyha az ember legalább egyszer megtapasztal, hogy a világon ilyen is van, és nyilvánvalóan lesznek emberek, ez olyan, mint az opera, van, aki szeretni fogja, és minden lehetőséget meg fog arra ragadni, hogy ezt átélesse, és lesz, aki azt mondja, hogy oké, megpróbáltam, túléltem, de engem biztos többet repülő nem láttok. Én azt gondolom, hogy amikor a gyerekeket nézed a repülőgépen, azt a fajta ősbizalmat, amit ott látunk a gyerekben, hogy ő lapozgatja.
2: Olyan könnyen veszik ezt.
3: Így van, hiszen ahova a szülő megy, ott a gyerek biztonságban érzi magát, és nyilvánvalóan ez a fajta félelem, ez nem a gyerekekben van,
2: mi nagy családra
3: hanem mentünk. Ez a felnőtt kori félelmeink.
2: Igen. Nagy családra mentünk, és még akkor a keresztfiam kicsi volt, és ő visszafordult az ülésbe, és ott röhögött rajtunk, mi ketten az asszonnyal izzadtunk, nekünk minden bajunk volt.
3: Facsaltátok a vizet komolyan, a karfából.
2: Fordulj előre, kösd be magad, jaj, most ne nézzél keresztanyára, jaj, most ez lesz, az hiszem, nem akarom ezt túl dramatizálni ezt a helyzetet. Tehát ez világosan látszott, hogy azért a keresztfiam, aki akkor volt, mint 5 éves, 6 éves, hát az így teljesen neki egy ilyen stand-up comedy volt, amit ott látott rajtunk, és nem raktunk rá egy lapát, a higgyék el, tehát hidd el, hogy nem játszottunk rá erre.
3: Nyilván, tehát azért van erre nagyon sok lehetőség, hogy az emberek erre felkészüljenek.
2: Hoppá, másfél percben tudunk erről beszélni? Hogy hogyan kell erre felkészülni?
3: Vannak olyan programok egyébként, amelyeket légitársaságok indítanak, azzal a céllal, hogy a repüléstől való tartás és félelem az emberekben kihunjon, vagy legalábbis megszűnjön, illetve azért vannak olyan eszközök, amelyeket mondjuk a légitársaságnál dolgozó légikisasszonyok, ugye, vagy fiatal emberek megpróbálnak alkalmazni, ugye ilyen szokott lenni mondjuk egy pohár ital, ami nagyon sokszor ezt a fajta feszültséget azért gyengíti. Nagyon sokan igen elmondják, hogy egy-egy pohár viszki után például nagyon jól el tudnak lazulni. Érdekes, hogy azért itt is látható, hogy akiben olyan mértékű a pánik, az azért ezekre a dolgokra sem szokott hagyatkozni, mert tudja, hogy neki ez kevés lesz. Azért ebben a stresszoldók, nyugtatók, mint gyógyszerek, van, aki tudja, hogy ahhoz, hogy repülni tudjak, ahhoz nekem valamilyen gyógyszert be kell vennem, mert ez mindig bevált. Van, aki pedig ahhoz az ősi formához ragaszkodik, hogy mindenféleképpen altatót vesz be, mert ő végig akarja aludni az egészet, főleg egy ilyen tengeren túli útnál, azért ez nem is olyan rossz, hogy ne élje meg ezt az egészet tulajdonképpen. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan beszélnek a repülésről, meg a repüléssel kapcsolatos félelmekről úgy, hogy repülőgépen még egyáltalán nem ültek. Tehát azért a puding próbálja az evés.
2: Igen, igen. Bár ha fent vagyunk, akkor már gondolkodhatsz.
3: Viszont olyan élmények is jönnek, az egészen biztos, igen. Ha hagyod, hogy jöjjenek az élmények, amik nyilván a földön élve nyilván nem fognak érni, ahogyan nem lehet megtanulni úszni a parton, úgy nem lehet beszélni a repülés élményéről valakivel, aki még soha nem repült.
2: Viharba repültél? Már hallgató kérdező, hogy vihar miatt nem szállok fel a repülőre, de hát a vihar csak bizony szintig van, nem? Tehát azon átmegyünk.
3: Igen, ott, amit mondtam, hogy azok a fajta mozgások, meg hanghatások, billegések, rászkódások, vagy egy hát rövid idő alatti nagyobb, így van, itt ami nincsen, lent ott meg van, hogy gyakorlatilag szintet tud váltani a gép, és akkor, amikor mondjuk ilyen erőteljesen süllyed, akkor tényleg van, hogy azt érzed, hogy a gyomrod a szádon keresztül kijön, de annyira rövid ideig tart, hogy igazából, ha meg is ijedsz, de mondjuk az az érzés, mint egy hullámvasúton.
2: Uh-huh. Hát szuper, jó. Nem mondom, hogy megszerettem ezt a dolgot, de picit közelebb kerültünk azért az álláspontjainkkal.
3: Először el kell menni és megsimogatni egy repülőgépet kívülről, aztán igen. Megpróbálni azt, hogy milyen lenne, ha beülnék. Erre is igaz, amit már sokszor elmondtunk, hogy fejben dől el.
2: Igen, igen. Megtetszik engedni, hogy vezessem? Nem!
3: Oké, okay. Jobban most járunk. Most ugye ennek már még esélye sincs, tehát ugye régen azért volt, hogy be lehetett pillantani a ez már nem látható.
2: Jó volt egy picit ebbe a világba is beletekinteni így rajtad keresztül. Köszönjük szépen, Józsi. Letelt az időnk, és én nagyon élveztem ezt a beszélgetést, mert jövő héten pedig majd megint keresünk.
3: Akkor jó repülés nekünk.
2: Köszönöm. Szép napot kívánunk neked. Szia.
3: Viszont nektek is szia.

0: Azt gondolom, hogy talán túléltük az első reggeli csúcsot itt Nyíregyháza belvárosában, de továbbra is közlekedés a téma, csak éppen vasúton. Ha gyakran vonatozik, akkor jó, hogyha észbe tartja, hogy november 4-ig jelentős pályakarbantartást végeznek a Ceglédi fővonal Pilis és Alberti és a közötti szakaszán, és a munkálatok miatt több vasútvonalon módosul a menetrend, és a változások pedig a Nyíregyházáról, illetve Nyíregyházára utazókat is érintik. A Nyírség Intercity-k ismét a nyugati pályaudvarról indulnak és oda is érkeznek, a Tokaj Intercity pedig szeptember 8-ig módosított rendszerint közlekednek. Itt a munkálatok célja pedig az, hogy a sebességkorlátozások jelentős részét felszámolhassák, valamint ugye a késések, a frány, a késések mértékének és gyakoriságának csökkentése is megvalósuljon. A nyíregyházi utasok számára az egyik legfontosabb változás tehát, hogy a Nyírség Intercity-k ismét a nyugati pályaudvarról indulnak és oda is érkeznek. Budapest és Szolnok között ugyanakkor továbbra is terelt útvonalon, az újszászi fővonalon keresztül közlekednek, és szeptember 8-áig a Tokaj Intercity-k még Nyírség néven kizárólag a nyugati pályaudvar és Nyíregyháza között járnak jelenleg. További nyíregyházi hírek ugye pontban 9-kor, a frissek jönnek itt a Best reggelben. Hogyan sikerült megoldani a ma reggelt így szeptember 1-én? Minden simán, vagy esetleg van még csiszolnivaló? Írjanak nekünk akár hangulati beszámolókat is a reggel pillanatairól, bestfmnyiregyháza.hu, használják üzenőfalunkat.
1: Mindenből
2: a legjavát adjuk. Leszek a bal, ami felrázt.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek. A legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék. A legjobb műsorvezetőkkel. A legjobb napodért.

0: a mesél.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyárvégi akció a Lemezcentrumnál. Szeptember 5-én szombaton reggel 8 és 12 óra között. Raktáron lévő kerítéselemekre akár 40% kedvezmény. Értékcsökkentett trapézlemezre és cserepeslemezre 20% kedvezmény. Csak a készlet erejéig. Szeptember 5-e. Nyárvégi akció. Lemezcentrum. Debreceni út 352. A régi négyesen.
3: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
4: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
3: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
4: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
3: Nyírkem, az egészséges kert titka.
5: Egy jó rádióreklám nem mond el minden.

0: A kistérségi iskolák hátrányos helyzetű diákjainak tanulását. A mentorálást végző hallgatók havi ösztöndíjban részesülnek, a kurzusról részletek az enyhe.hu oldalon érhetők el. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat, ismét úton az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbusza. A héten 3 Szabolcs-Szabmár-Beregi településen élők élhetnek az ingyenes vizsgálatok lehetőségével. Szerdán Barabás, csütörtökön Székely és Gyulaháza lakói vehetnek részt mások mellett nőgyógyászati rákszűrésen, szájüregi szűrésen, általános állapotfelmérésen, de tartanak a szakemberek csontsűrűségmérést, melanóma szűrést és a dohányzásról való leszokáshoz is hasznos tanácsokat adnak az érdeklődőknek, írja a Szabolcs Online. Megnyílt a Városi Képzőművészeti Ösztöndíjasok kiállítása, számol be a nyíregyháza.hu. Az önkormányzat támogatása több mint 2 évtizede segíti a helyi alkotókat új művek létrehozásában és a szakmai fejlődésben. A tárlat egészen szeptember 26-áig látható. Szeptembertől a papíralapú és a számítógéppel előállított nyugták után is kötelező az adatszolgáltatás a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak. A NAV a honlapján egy lépésről lépésre követhető oktató videóval is segíti a vállalkozások átállását a papírnyugták adatainak kézi rögzítésére és beküldésére, tájékoztatta rádiónkat Lincmeyer Szilvia, a hatóság kommunikációs főosztályvezetője.
1: Akiknek nincsen online pénztárgépük, azoknak valahogy szeptember 1-től eleget kell tenniük a nyugta adatszolgáltatási kötelezettségnek. Ez egy új szabály, a legegyszerűbb megoldás az az e-pénztárgép. Ebből a NAV-nak van egy ingyenes, saját fejlesztésű mobil applikációja. Könnyen le lehet tölteni, érkezik az újabb segítség. Egy nagyon rövid, másfél perces kisfilmben mindenkit végigvezet a folyamaton, hogy kell letölteni ezt az alkalmazást. Innentől kezdve a nyugtaadatszolgáltatás teljesíthető.
0: És most néhány szó az időjárásról. Éjjel hullott egy kis frissítő eső, de ma folytatódik a napos száraz idő, Nyíregyházán 31 fokig melegszik a levegő. Az északnyugati szél időnként még megélénkülhet, szinte végig derült lesz felettünk az égbolt, napnyugta után hűlni kezd, hajnalban 13 fok várható, a hét folytatásában is 30 fok környékén tetőzik a hőmérséklet. Hétvégén ennél is melegebb lehet egy kicsit. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Szép napot, itt a kedd, szeptember elsője. Az új hónap is itt a Best reggelén. Simon Norbert vagyok, egyre több infó van most már a Tirpák Fesztivállal kapcsolatosan is. Ugye szeptember 12-13, ismét a Tirpák hagyományok és a gasztró élményeké lesz a főszerep Nyíregyházán. A fesztivál szombaton 9:45-kor a főzőcsapatok felvonulásával fog kezdődni, amelyet a Szabolcsi Koncert fúvószenekar és mazsorett csoport kísér. 10 órakor fogják megnyitni a népi ízek találkozóját, a főzőcsapatok pedig nekilátnak a hagyományos tirpák fogások elkészítésének, a készülő ételeket pedig 1000 forintos kóstolójegy megvásárlásával ízlelhetjük majd meg mi is. 15 órakor lesz a főzőcsapatok eredmény hirdetése, és este 7 órától pedig Korda György és Balázs Klári koncert lesz majd a Kossuth téren. Másnap is ehetünk, csak éppenséggel vadételeket, és a programok mellé pedig 10:30-tól Mimi és a Méhecske koncert, 11-től Street Dance School, 11:30-kor vadászkutya bemutató, 10 és 14 óra között madárshuli bemutató, délután 1 órától a Ketten akusztik zenél, 15 órától pedig eredményt hirdetnek majd a vadgasztró versenyen is. A kétnapos fesztivál pedig délután 5:30-től Nagy Csomor András és zenekarra koncertje zárja majd. Én azt gondolom, hogy erre a két napra, a Tirpák Fesztiválra és a Vadgasztró Fesztiválra, szombatra és vasárnapra, szeptember 12-ére és 13-ára érdemes igazán üres, éhes korgógyomorral majd elindulni.

0: Jó reggelt, itt a szeptember elseje, de hogy például az augusztus hogy végződött, az utolsó nap, kiderül a katasztrófa védelmi hírekből. Itt van velünk Rutkai Dér Vivien. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Azért voltak műszaki mentések és tűzoltások is, nem unatkoztak a térségbeli tűzoltó egységek. Fának ütközött, majd az oldalára borulva árokba csapódott egy személygépkocsi délutáni órákban, nagy halászban, a Kossuth utcában. Az egyedül utazó sofőrt az Ibrányi önkormányzati tűzoltók a mentőkkel közösen emelték ki a járműből, majd mentőautóba helyezték. Az autóból kiszakadt a motor, így annak áramtalanítása nem volt. Kis tehergépkocsi és kis haszongépjármű ütközött össze a reggeli órákban Leveleken, az Ady Endre utca és a Kossuth utca kereszteződésében. A Baktaló rendházi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, valamint biztosították a helyszínt a rendőrségi helyszínelés idejére. A járművekben csak a sofőrök utaztak, egyiküket szállították kórházba a mentők. Fasorba sodródott egy személygépkocsi Kántor Jánosiban hétfőn kora hajnalban a Tópart utca végén, ott a Baktaló rendházi hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót. 4 tujafa is égett tegnap hajnalban Tiszavasváriban, a Vasvári Pál utcában, a helyi önkormányzati tűzoltók egy gyorsugárral oltották el a tüzet, valamint 8 köbméter tűzifa is egy forgalomból kivont személygépkocsi égett tegnap hajnalban Nyírtéten a Szabadság utcában, a Baktaló rendházi hivatásos tűzoltók 2 gyorsugárral oltották el a tüzet. Szabadtéri tüzek is voltak, 7 térségbeli helyszínen kellett szabadtéri tüzeket oltaniuk a tűzoltóknak. 1000-1000 négyzetméteren lángolt a szárazhű Tiszavasváriban a Széles utca elején, valamint Passzabon a Hajnal utcában. De Eperjesként 800 négyzetméteren égett a gaz, Géberjében 300 négyzetméteren pusztított szabadtéri tűz, Gacsá és Kótaj településeken 50, Nyírmihályban 10 négyzetméteren égett a vegetáció. Köszönöm a figyelmet, szép és nyugodt napot mindenkinek!
0: Mi is köszönjük a híreket, és viszont kívánjuk, szia!
2: Mindenből a legjavát adjuk!

Ebben az évben és ebben a tanévben is sikeres volt a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. Sok értékes és szép tanszerrel vághattak neki azok a diákok is a tanévnek, akiknek esetleg ez nehezebben megy. És most is segíthetünk, ugyanis hétvégén vasárnap lesz ismét lehetőség arra, hogy jótékonykodjunk, adj tovább és segíts másoknak. Használt ruha és játékgyűjtés lesz ugyanis majd vasárnap reggel 8 és délután 2 óra között. A helyszín pedig a Búzatéri piac külső fedett része, a Baba Börze helyszínén, hát is, hogy mit várnak. Nyilván leginkább jó állapotú, tiszta, használható gyerekruhákat és játékokat. Bárki csatlakozhat ez a jótékonysági akcióhoz, akinek otthon lapul néhány olyan gyerekholmi, amelyet már nem használnak, de más számára még értéket jelenthet. Ha tudnak, segítsenek vasárnap reggel 8 és délután 2 óra között. A Búzatéri piacon, a Baba Börze helyszínén.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, következnek ma is a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Megkezdődött a 2026-2027-es tanév, igen nagy a forgalom városunkban. Torlódás az óvodák, iskolák és a főutak mentén tapasztalható. Burkolat süllyedés helyreállításán dolgoznak a Szent István utcán, ideiglenesen megváltozott a forgalmi rend, a munkaterület mellett megállási tilalomban érvényben. Jelzőlámpa irányítja a forgalmat a Vasvári Pál utcán, váltakozó irányba halad a forgalom, valamint a Hímes utca továbbra is le van zárva. Szintén jelzőlámpás forgalom irányítás mellett lassan halad a forgalom Nyíregyháza Nagykálló között, a Nyírjestanyai elágazásnál 40 km/órás sebességkorlátozás van érvényben. Körültekintően a sebesség és követési távolság betartásával vezessenek. Balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

Jó reggelt, hát sikeresen vettük a ma reggeli akadályokat, ugye mindenki a helyén, mindenki a bázison, új tanév, új füzetek, új tollak, és ugyanaz a régi reggeli káosz, amit már megszokhattunk a tavaly évben, és így van ez jól. Köszönöm a mai figyelmet, szeptember 1-e elindult, Simon Norbert vagyok, a nap folytatásában jön a napsütés Nyíregyházán, na meg Szendihajné, és marad a Best FM.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig Simon Norberttel indul a nap. Friss hírek, jó sztorik, és a legjobb zenék.
1: És a legjobb zenék.
0: Csak a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szeptember 11, 12, 13.
2: Csempei és Kert akciós és családi napok Nyíregyházán. Vitálspa, jacuzzi roadshow, ugrálóvár, ingyenes tanácsadás és hatalmas kedvezmények várnak.
1: Szeptember 11, 12, 13. Irány a Nyíregyházi út 19.
2: Neked is ott a helyed.
3: Nyárvégi akció a Lemezcentrumnál. Szeptember 5-én szombaton reggel 8 és 12 óra között raktáron lévő kerítéselemekre akár 40% kedvezmény, értékcsökkentett trapézlemezre és cserepeslemezre 20% kedvezmény. Csak a készlet erejéig. Szeptember 5-e, nyárvégi akció. Lemezcentrum, Debreceni út 352, a régi négyesen.
4: A rádió nem varázspálca, de ha jó az ajánlatod, segít, hogy még többen ismerjék a neved. Tudunk neked is segíteni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: A szakmákkal ismerkedhetnek a fiatalok. Régió gyűlésen a Nyírbátori járás polgárőrvezetői első alkalommal rendeztek akvatlon élménybajnokságot. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a Best FM híreivel. Szeptember 10-én ismét a szakmák birodalmává változik a belváros. Negyedik alkalommal rendezik meg a Szakma Festet, ahol oktatási intézmények, gazdasági szereplők, szakmai szervezetek, valamint a város intézményei és cégei közösen mutatják be a továbbtanulás, a szakmaválasztás és a helyi munkavállalás lehetőségeit. Ezúttal is tematikus utcák segítenek eligazodni a pályaválasztás előtt álló fiataloknak és szüleiknek, írja a nyíregyháza.hu. A Profi utcában például a műszaki szakmákat mutatják be, a 007-es utcában

0: Polgárőrnap kiemelt téma volt, az eseményt szeptember 19-én rendezik majd, olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Polgárőr Szövetség beszámolójában. A Bújtosi Városliget adott otthont az első Kovács Bütyök Aquathlon élménybajnokságnak. Az esemény méltó folytatása volt a nyíregyházi olimpikon örökségét és a sport szeretetét népszerűsítő jubileumi programsorozatnak egyben különleges élményt nyújtott a résztvevőknek, tudtuk meg Pazonyi György főszervezőtől.
1: Azt gondoltam, hogy a két sportágat, a futást és az úszást kellene valahogy ötvözni, és ugye azzal tisztában voltam, hogy létezik a triatlonnak egy olyan szakág, amiből kivették a kerékpárt, és ezt hívják aquathlonnak. A történet ilyen egyszerű, de szerintem nagyszerű. Én azt gondolom, hogy várakozáson felül sokan jöttek el. Egy héttel ezelőtt még nem bíztam volna benne, hogy egyáltalán meg tudjuk csinálni, de aztán valahogy beindult, ezt nem tudom megindokolni, hogy miért, de nagyon örülök neki. Pontos számot nem tudok mondani, de abban biztos vagyok, hogy több mint 50 versenyző indult el, és ez örömmel tölt el engem.
0: És most néhány szó az időjárásról. Derült az ég Nyíregyháza felett, és ez így marad a következő órákban is. A mai 31 fokos csúcsról éjszaka 13 fokig csökken a hőmérséklet, ami ugyanebben a tartományban mozog a hét további részében is. Hétvégén kicsit feljebb melegszik, szombaton elérhetjük a 33 fokot, aztán szép lassan egyre gyengül a nyárias időjárás, a hónap második felétől már kora őszies napokra számíthatunk majd. Köszönöm figyelmüket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Köszönjük szépen, Andris, a híreket, visszavárunk egy óra múlva újra. Ez a Best FM itt a 103.9-en, én Szendi Hajni vagyok, és ma becsengettek, remélem mindenkinek zöggenőmentesen indult el a mai nap. Mindenki odaért időben, ahová kell, ugye általában ez az egyik legnagyobb para, hogy bizony-bizony időre kell menni iskolába, óvodába, munkahelyre is, eddig meg csak munkahelyre kellett időben odaérni, ugye a nyári szünet idején. Szeptember 1-je van, és az Egonokat köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából. Hamarosan róluk lesz szó, aztán Maglóczki Tibor kutyakiképzővel beszélgetek. Lesz kalendárium, és megyünk moziba is.

Isten éltesse az Egonokat, hiszen ma nekik van a névnapjuk, az Egon germán eredetű férfi név, és hát főként az Eckhard névnek az önállósult rövidüléseként ismerjük. Az Eckhard név pedig azt jelenti, hogy kard, kardhegy, erős és merész. Isten éltesse az Egonokat, például Kemény Egon zeneszerzőt, Maróti Egon történészt, vagy éppen Rónai Egon riporter műsorvezetőt. Holnap a Rebekákat köszönhetjük fel.

0: Maglóczky Tibor kutya kiképző szerintem nagyon sokat segített nekünk abban, hogyha étterembe szeretnénk menni, kávézóba, fagyizóba, és az állatbarát, akkor hogyan is menjünk és szokassuk a kutyánkat ehhez a közeghez, hogy ő is jól érezze magát, és mi is ma lezárjuk ezt a témát. Komplex, és akkor lehet egyébként tényleg, ahogy mondtad, elkezdeni ezt a tanítási folyamatot először egy rövid idővel, mondjuk egy kávézóval, és utána lehet akár éttermes dolgot is összehozni, de ez egy mindenféleképpen egy jó dolog, és hát tényleg a póráz az itt nagyon fontos, akár balesetveszélyes, vagy bármi lehet, hogyha ott csatangol a kutya. Azzal zárom le a beszélgetést, hogy ebben az étteremben, amiről szó volt, egyszer úgy mentünk be, hogy senki nem volt, csak mi, és akkor mondták a pincérek, hogy vegyétek le nyugodtan a bodzáról a pórázt, hát nincs itt senki, nem jön senki kibe, és akkor elkezdtünk beszélgetni a férjemmel, én még azt hittem, a bodza ott van mellettük, és egyszer csak azt láttam, hogy tudod, amin a pincérek járkálnak, ez a csapóajtó így mozog. De hogy így nem jött ki rajta senkik se, se be. És tudom, hol a kutya? Na, a konyhán volt. Igen. Tehát, hogy így elindult a szag irányába, kinyitotta a csapóajtót és bement.
1: Erre asszociálva én is ezt akartam mondani, mert említetted a pórázt.
0: Igen.
1: Tehát magasabb szinten lehet az, hogy akár póráz nélkül lehet a kutya, ha már megtanítottuk neki, hogy figyelj, most a bal lábban kell lenne, ott le kell feküdni, és ott kell maradni.
0: Uh-huh.
1: Tehát tud a kutya ülni, vagy feküdni, tud helyben maradni. Ez lehet egy engedelmességi feladat is, és egy engedelmességi teszt is. Közben tudom jutalmazni a kutyát, de ide el kell jutni. Senki ne így kezdje, de ez lehet egy cél. Fokozatosan ezt felépítjük, és akkor el lehet jutni ide is.
0: Meg talán azt is a gazdiknak így, ami nálunk, én nekem könnyebben megy, a férjemnél nehezebben, hogy én így nem vagyok hajlandó így másnak a véleményével foglalkozni, bocsánat, tehát ilyen helyzetben. Tehát voltunk amúgy egy olyan étteremben, ami ilyen kutyás apartmanokhoz volt, és akkor mindenki úgy jött reggelizni, hogy ott fel a kutya megvacsorázni is, és akkor azt láttam, hogy minden kutya, amit most mondasz, három darab rajtunk kívül, ott volt ballábnál, póráz elengedve, és ez meg sem moccant. Bodza meg az ölembe, meg kaja, meg idejött, meg odament, meg nem tudom mi, és akkor mondta a férjem, hogy ez tök ciki, meg kellemetlen. Én meg azt mondtam, hogy egyébként nem a bodza hibás, hát ezt mi intéztük így már 10 év alatt.
1: Ez mindig az ember fejében dől el, hogy mit érez kellemetlennek.
0: Igen.
1: De hogyha úgy közelítitek meg, hogy úristen, az a három kutya már milyen ügyesmérleg le vagyunk maradva.
0: Nagyon.
1: Én azt mondom, hogy nem így kell hozzáállni. Aha. Nyilván ez lehet motiváció, hogy na, most akkor én is elindulok
0: hát,
1: tovább ezen az
0: igen.
1: úton, hogy nyugodtan. Ezt el akarjuk érni a kutyával. De ha most a három kutya ott van a gazdi lába mellett, és ők úgy esznek, bodzácska meg az öletben,
0: igen.
1: akkor ugye azt mondod, hogy oké, mi még ezen a szinten vagyunk. De ezen a szinten így működik.
0: Uh-huh.
1: És hogyha szeretnél tovább lépni, akkor tovább lehet lépni, mert akkor tudod, hogy mi a következő lépés, hogy akkor bodzáskan nem ugrik fel, marad lent,
0: és jutifalizok.
1: És akkor jutalmazod, így van, és akkor szépen hozzá lehet szoktatni.
0: Na hát erről az jutott eszembe zárszóként, hogy akkor úgy kell menni mondjuk vacsorázni, hogyha a kezdeti fázisba tartunk, hogy a kutya vacsora adagját visszük magunkkal, és míg mi eszünk a tányérból, neki adogatjuk a tápját kézből, és akkor előbb-utóbb mindenki
1: igen.
0: jól fog lakni. Nagyon-nagyon-nagyon sokat tanultunk, Tibi, ma is tőled. Nagyon szépen köszönöm.
1: Nagyon szívesen.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat.

További kellemes szép napot kívánok, Szendi Hajni vagyok, és folytatjuk már is a kalendáriummal. Szeptember 1-e van, ma az Egonok és az Egyedek ünnepelnek, holnap pedig jönnek majd a Rebekák. Szent Mihály havának első napja van, és ezen a napon léptek szolgálatba régen a juhászok, a kondások és a szőlőpásztorok. A Szőlőhegyen ez a nap a zárónap volt. Ettől kezdve tilos volt szekérrel, abroncsos edénnyel a szőlőben járni. Megkezdődött a szőlőőrzés, a disznót hízóba fogták, tehát attól kezdve már etették, hogy majd le lehessen vágni mondjuk karácsony előtt. Nos, fontos Magyarországon megjegyezni, hogy szeptember 1-e az a nap, amikor az általános és középiskolákban a szokásos első tanítási nap és az évnyitó is megtörténik. Ez idén sincsen másképpen. Na nézzünk egy-két eseményt szeptember 1-éhez kapcsolódó. 1872 az első dátumunk, amikor is megalapították a Magyar Iparművészeti Múzeumot, amely Budapesten a 9. kerületben van, az Üllői út 33-37 szám alatt. Az Iparművészeti Múzeum a magyar és nemzetközi régi és kortárs iparművészet, illetve dizájn első számú gyűjtő intézménye és bemutató helye idehaza. Megnyílt Budapesten az első polgári leánynevelő iskola 1881-ben, a budavári Domonkos Kolostor helyén, az első vezetője Póra Ferenc volt. Átadták 1892-ben, szeptember 1-én, pontban, éjfélkor, Komáromban az Erzsébet hidat. A Duna felett épített közúti hídról van szó, amely az észak- és dél-komáromi részt köti össze a két város központján keresztül. Bulgária hadat üzent Romániának 1916-ban az első világháborúban. Polgármester választás volt Budapesten 1920-ban, és Sipőci Jenő nyert. 23-ban a Richter skála szerinti 7,9-8,3-as erősségű földrengés rázta meg Tokiót és Jokohamát, több mint 100 000 embert ölt meg. Albánia királysággá alakult ezen a napon 1928-ban. Ezen a napon a Szoboszlai per által halálra ítélt, többségében magyarokból álló csoport kivégzésére került sor Aradon 1958-ban. Az el nem kötelezett államok első találkozójára került sor 1961-ben, Belgrádban ült először tárgyalóasztalhoz a 26 tömbön kívüli állam. Tibet autonóm státuszt kapott Kínán belül 1965-ben. Az Egyesült Államok és Kuba 16 évnyi szünet után felvette egy mással a diplomáciai kapcsolatot 1977-ben. Megalakult a Magyar Piac Párt 1993-ban, hát egy rövid életű magyarországi politikai képződmény volt ez, amely a Magyar Demokrata Fórumon belüli konfliktusok nyomán jött létre. 2004-ben pedig megkezdődött a Beszláni Túz dráma. A tanévnyitó napján iszlamista terroristák megszállták az iskolát, túszulejtették a jelenlévőket, a későbbi túszszabadító akció pedig több mint 330 halálos áldozatot követelt, a többségük gyerek volt.

Moziba megyünk, és hát a legközelebbi premier nap, a szeptember 3-a, csütörtök, akkor debütál majd idehaza a Méz király. A Csaló csajok Párizsban című film, újra mozikba kerül a Terminátor 2, az ítélet napja, bemutatják a Torrente 6. részét, de debütál majd a Tériszony című film is, na már is mondom, melyikről mit kell tudni. A Tériszony egy angol-amerikai tájföldi thriller, és Tom Brittany a főszereplője, Michael Spearing és Peter Spearing a rendezők, tehát egy testvérpár, egyelőre a filmről ennyi információ van. Műsoron lesz majd a Méz király, az angol-amerikai krimi főszereplője, Matthew McConaughey és Andrew Patterson a film rendezője. Az oklahomai vidék mélyén él Amazing King, egy karizmatikus és rendkívül tehetséges zenész, aki egy különcökből álló bluesgrass zenekar tagja, miközben a környék legjelentősebb méztermelő üzemét is ő irányítja. Amikor elhidegült, nevelt lánya visszatér, a férfi azonnal megragadja az alkalmat, hogy újra közel kerüljenek egymáshoz, és a családi vállalkozást közösen vigyék. De a mézipar kegyetlen világ, a férfi riválisai azzal fenyegetőznek, tönkreteszik mindazt, amit eddig felépített, erről szól a film. Debütál egy francia vígjáték is, Csaló csajok Párizsban címmel. Fanny le van égve, gyereket vár, és mindent megtesz azért, hogy lakáshoz jusson. Végül potom pénzért sikerül szerezni egy álomszép párizsi lakást egy idős hölgyel kötött életjáradék szerződés keretében. És hogy mi a bökkenő? Meg kell várni, amíg a néni meghal, és voilà, övé a lakás. Csak hogy Madame Masséna egyáltalán nem készül meghalni, sőt, valósággal kivirul. Kiderül, hogy profi szélhámos, aki egész életében olyan kétségbe esett vevőket csapott be, mint Fanny. Ami ezután következik, az egy fergeteges, kegyetlenül vicces párharc egy elszánt fiatal nő és egy fondorlatos mindenhájjal megkent nagyük között. A film címe Csaló csajok Párizsban. Hihetetlen, hogy mennyire szalad az idő, 1991-ben került a hazai mozikba a Terminátor 2. része, az ítélet napja. Arnold Schwarzeneggerrel, Linda Hamiltonnal a főszerepben, ugye James Cameron rendezéséről van szó. Most azonban a filmet újra megtekinthetjük. Most a hazai mozikban újra debütál, hát biztos lesz olyan, akinek ez újdonságnak számít. A 6. részéhez érkezik a Torrente, az elnöki ügy, a szatirikus vígjáték, a spanyol társadalmi és politikai sztereotípiákat vicceli el, valós eseményeket parodizál, politikai szféra különleges vendégszerepléseivel. Erről szól tehát a film. Nos, jó szórakozást kívánok, azt gondolom nem lehet okunk a panaszra, elég színes a paletta szeptember első premier dátumán.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szeptember 11-12-13.
2: Csempei és Kert akciós és családi napok Nyíregyházán. Vitalspa, Jacuzzi Roadshow, ugrálóvár, ingyenes tanácsadás és hatalmas kedvezmények várnak.
1: Szeptember 11-12-13. Irány a Nyíregyházi út 19.
2: Neked is ott a helyed.
3: A rádió nem varázspálca. De ha jó az ajánlatod, segít, hogy még többen ismerjék a neved. Tudunk neked is segíteni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Fókuszban a fenntarthatóság. Induljon biztonságosan a tanév. Módosított menetrend szerint járnak egyes vonatok. Zsíros András vagyok a hírekkel. Gyökereinktől a jövő felé, ezzel a címmel tart szakmai rendezvényt a VOSZ Szabolcs-Szatmár Bereg megyei szervezete. A fenntarthatóság kerül fókuszba, a rendezvénynek a Sóstói Múzeum falu ad otthont szeptember 11-én. Több oldalról közelítik meg a témát, a hagyományőrzéstől és a helyi termelőktől egészen a vállalkozások számára fontos jogi és üzleti kérdésekig több dolog is szóba kerül. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a VOSZ Szabolcs-Szatmár Bereg megyei szervezete közösségi oldalán. Elindul az új tanév, rendőrök és polgárőrök segítik a közlekedést az iskolák környékén Nyíregyházán is. Szűcs István rendőr alezredes, a Szabolcs-Szatmár Beregvár megyei rendőrfőkapitányság közlekedés rendészeti osztály megbízott vezetője hívja fel a

0: Menet közbeni telefonhasználat és egyéb figyelemelterelő magatartások veszélyeiről.
1: Elbontják a Tiszalóc közelében található, használaton kívüli közúti felüljárót. A munkálatokat szeptember 8-áig Vágányzár mellett végzik, ami miatt módosul egyes vonatok közlekedése Miskolc és Nyíregyháza között is. A Nyírség Intercity a nyugati pályaudvar és Nyíregyháza között a Vágányzár ideje alatt is közlekedik, ellenben a Budapest 60 Miskolc fővonalon változások várhatók. Miskolc és Szerencs között közvetlen MÁV buszok közlekednek, Szerencsről személyvonatok indulnak Nyíregyházára. A Füzesabony és Nyíregyháza között közlekedő vonatoknál időbeli változásokra is lehet készülni. A részletek a MÁV csoport honlapján érhetők el. És most néhány szó az időjárásról. Derült az ég Nyíregyháza felett, és ez így marad a következő órákban is. A mai 31 fokos csúcsról éjszaka 13 fokig csökken a hőmérséklet, ami ugyanebben a tartományban mozog a hét további részében is. Hétvégén kicsit feljebb melegszik, szombaton elérhetjük a 33 fokot, aztán szép lassan egyre gyengül a nyárias időjárás, a hónap második felétől már kora őszies napokra számíthatunk majd. Köszönöm figyelmüket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Friss hírek, információk egy óra múlva jönnek majd újra itt a Best FM-en a 103.9-en. Szeptember 1-je van, becsengettek, elkezdődött a 2026-27-es tanév. Nem volt azonban mindig így ez, hogy szeptember 1-jén kezdődött az iskola. Hamarosan egy kicsit visszapörgetjük az időkerekét.

0: Szeptember 1-e van, ami már szinte egyet jelent, ugye mindenkinek ez zült rögtön az eszébe a dátumról az iskola kezdéssel. Több mint 1 millió magyar diák számára véget ért a nyári szünet. A 2026-27-es tanévben is szeptember 1-e az első tanítási nap, az általános szabály szerint pedig a tanév szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart. De vajon mindig szeptember 1-én kezdődött az iskola Magyarországon? A válasz az, hogy nem. És a régi iskola rendszer sok szempontból egészen másképpen működött, mint a mai. A 19. században például az iskolai év hossza és az oktatás rendje területenként is jelentősen eltérhetett. Különösen vidéken kellett alkalmazkodni a mezőgazdasági munkákhoz, hiszen a gyerekek sokszor maguk is részt vettek a családi gazdaság munkájában. A szeptemberi iskola kezdés fokozatosan vált általánossá, és ebben a modern egységben iskola rendszer kialakulásának is fontos szerepe volt. A magyar oktatás történetének egyik legfontosabb fordulópontja 1868 volt, amikor is megszületett az Eötvös József nevéhez kötődő népoktatási törvény. Az 1868-as törvénycikk kimondta, hogy a szülőknek gyermekeiket 6 éves kortól 12 éves korig kötelező iskolába járatniuk. Ez 6 osztályos elemi népiskolát jelentett, vagyis ekkor Magyarországon már törvény írta elő az alapvető iskolai oktatást. Óriási változás volt ez ahhoz képest, hogy korábban a lakosság jelentős része egyáltalán nem járt rendszeresen iskolába. Az 1868-as törvény idején a tanköteles korú gyerekeknek mindössze körülbelül 45%-a járt rendszeresen iskolába. Ez az arány később folyamatosan emelkedett. 1896-ban már 79, 1913-ban pedig 93% volt. Az elemi iskola elvégzése ezért sokáig a magyar oktatás egyik legfontosabb fogalma volt. Az elemi iskola mellett létezett polgáriskola, felsőbb népiskola és többféle középiskolai képzési forma is. A mai általános iskola egyik elődjének tekinthető egységes 8 osztályos iskolarendszert 1945-ben vezették be. Augusztusban született meg az a rendelet, mely elrendelte az általános iskolák megszervezését. Az új iskola célja az volt, hogy a 6-14 év közötti gyerekek számára egységes, kötelező, ingyenes alapoktatást biztosítson. Ezzel párhuzamosan pedig megszűnt a korábbi 6 és 8 osztályos népiskola és a polgári iskola korábbi formája. A 8 osztályos általános iskola tehát lényegében egyetlen rendszerbe vonta össze az addig különböző alapfokú képzési formákat. A gimnáziumok szerkezete is megváltozott, és 1945 után a középiskolai gimnázium 4 osztályos lett, jellemzően 14-18 év közötti fiatalok számára. Aztán jött 61, egy újabb oktatási törvény, amely 16 éves korig emelte a tankötelezettséget. Vagyis ekkor már nem volt elegendő egyszerűen elvégezni az általános iskola 8 év folyamát. A fiataloknak 16 éves korukig valamilyen oktatásban részesülniük kellett mindenféleképpen. A tankötelezettség később többször változott, és a rendszerváltás után a szabályozás ismét átalakult. 93-ban jött egy újabb közoktatási törvény, amely már úgy rendelkezett, a tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló betölti a 18-at. Ez jelentős változás volt a korábbi 16 éves korhatárhoz képest. A jogszabályban megjelent a 4, a 6 és a 8 osztályos gimnázium lehetősége is. Nos, kitartást, sok pozitív élményt kívánok, és sok ismeretet, versenyt és sikert az idei tanévre.
1: You ready, B? Let's go get 'em.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. Hey, what's wrong with you?
1: You're looking kind of down for me. Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
2: Változatosan.

0: itt agyom.
1: Szendi Hajni vagyok, egy kicsit főzünk. A legtöbben úgy gondolják, hogyha fogyókúrázni szeretnének, akkor a köretet elhagyják a tányérról, és mit tudom én, helyette zöldséget esznek, tehát a köret az, ami elsősorban lekerül az étrendről. A burgonya például könnyen túl sok kalóriát jelenthet, ha olajban sütik, vagy nagy adagot eszünk. A rizssel is hasonló a helyzet, egy kisebb adag jól beleférhet az étrendbe, ám ha rendszeresen nagy adagokat eszünk belőle, akkor megnehezíti a fogyást. A lényeg tehát nem az, hogy minden szénhidrátot száműzzünk, hanem hogy olyan köretet válasszunk, amelyből egy kisebb adag is laktató, miközben értékes tápanyagokat is biztosít. Nos, van egy idehaza még kevésbé ismert gabonaféle, amely erre kifejezetten jó választás lehet, és hát a Femme Café ezt megtalálta. A szóban forgó köret nem más, mint a teff. Egy apró szemű, Etiópiából származó gabonaféle. Bár nálunk még nem igazán ismert, Afrikában régóta fogyasztják, és többféle étel készül belőle. A szemei egészen picik, az íze pedig enyhén diós, malátás. A teff azért is érdekes, mert a gabonafélékhez képest jó mennyiségű fehérjét és rostot tartalmaz. Emellett vasban, kálciumban, magnéziumban is gazdag. Természetesen gluténmentes, ezért azok étrendjébe is beilleszthető, akik glutént nem fogyaszthatnak. A teff nem valami fogyasztó gabona, vagyis attól még nem kezdünk el fogyni, hogyha ezt tesszük a rizs helyett. Az előnye inkább abban rejlik, hogy rost és fehérje tartalma miatt laktatóbbá teheti az étkezést. Így könnyebb lehet elkerülni a két étkezés közötti nassolást. Fogyókúra alatt is fontos azonban az adag. A teff szénhidrátot és energiát is tartalmaz, ezért nem érdemes hatalmas adagot szedni belőle. Egy kisebb adag főtt teff sok zöldséggel, valamilyen sovány fehérje forrással, például csirkével, hallal, tojással remekül beilleszthető egy kiegyensúlyozott étrendbe. Köretként a teffet egyszerűen meg kell főzni vízbe, vagy enyhén sózott alaplében. Ha pergősebb állagot szeretnénk, akkor kevesebb folyadékot használjunk, ha pedig kásásabbra főzzünk, akkor adjunk hozzá többet. Körülbelül 15-20 perc alatt készül el, fűszerekkel, zöldségekkel, friss zöld fűszerekkel, teljesen jól kombinálható. Jó étvágyat!

Szendi Hajni vagyok, és biztos vagyok benne, hogy hozzám hasonlóan nagyon sokan kedvelik Ady Endre verseit. Adiról rengeteg ilyen legenda van, ugye szeretett iszogatni, és akkor amikor egy kávézóban italozott, és megszállt az ihlet, akkor a mangyotta pántjára írt verseket, meg hallottunk ugye rengeteg ilyet, de hát az egyik, amit nagyon-nagyon tudunk róla, és talán mi nők egy kicsit irigykedünk, és Brühl Adére, hogy hát Ady Endre verseiből Léda, az egy fantasztikus női ideált rajzolt ki. Ady Endre szerelme, szeretete Léda irányába, azt gondolom, hogy sokunknak, sok nőnek a szívét megdobogtatja, hogyha szerelmes verseket olvassuk. Brühl Adél, vagy ahogyan Ady Endre verseiből ismerjük, Léda a magyar irodalom egyik leghíresebb múzsája volt. 1872-ben született szeptember 1-én Nagyváradon, egy jómódú zsidó polgárcsaládban. Művelt, világot látott, nagyvárosi életet élő nő volt, aki sok tekintetben különbözött a korabeli magyar asszonyidáltól. Férje, Diósi Ödön, újságíró és üzletember volt, akivel hosszabb időt töltött Párizsban. Adél már Adival való találkozása előtt is ismerte a modern európai kultúrát és a francia irodalmat. Ady Endrével 1903-ban, szeptember 6-án találkozott Nagyváradon, az Emke kávéházban. Ady ekkor 26 éves volt, Adél 31, vagyis 5 évvel idősebb volt nála. A találkozás sorsfordító lett mindkettőjük életében, de különösen Ady pályájára gyakorolt hatása volt óriási. Kapcsolatuk nem egyszerű szerelmi történet volt, hanem szenvedélyes, viharos és sokszor ellentmondásos viszony. Léda férjes asszony volt, ezért kapcsolatuk a korabeli társadalomban komoly botrányt is keltett. Ady hamarosan Párizsba követte Lédát, és 1904-ben már a diósi házas pár párizsi otthonában is időzött. Párizs Ady számára valóságos kulturális felfedezés volt, és Léda révén a költő közvetlenül találkozhatott a modern európai nagyvárosi élettel. Ady több alkalommal is visszatért Párizsba, és útjai szorosan összekapcsolódtak Léda személyével. Léda nem egyszerűen a szerelme, hanem szellemi társa és művészi ösztönzője is lett. A kapcsolat hatására Ady költészetében újfajta szerelmi hang jelent meg. Egyszerre volt érzéki, szenvedélyes, lázadó és sokszor nagyon fájdalmas. A költő verseiben Adél nevét megfordítva használta, így lett Léda. Érdekesség azonban, hogy a Léda név nem Ady találmánya volt, hanem Adél már gyermekkorában is használta saját magára ezt a nevet. Ady verseiben viszont Léda olyan irodalmi alakká vált, aki már jóval többet jelentett egyetlen konkrét nőnél. A Léda versekben egyszerre jelenik meg a szerelem, a vágy, a féltékenység, a harc, a szenvedés és a halál gondolata is. A kapcsolatuk egyik legismertebb költői szimbóluma a Héjan állsz a zavaron, amelyben a szerelmeseket nem békés galambok, hanem egymással küzdő, ragadozó madarak jelképezik. A szerelmük többször megszakadt, majd újra fellángolt, ezért kapcsolatuk gyakran a sevelet se nélküled jelzővel illethető. Ady számára Léda egyszerre jelentette a felemelő szerelmet és a kínzó érzelmi függőséget. Az asszony ugyanakkor fontos szerepet játszott abban is, hogy Ady megismerje Párizst és a francia kultúrát. Szeptember 1-én született 1872-ben Léda, és hát ráemlékezve természetesen egy Ady idézet következik, amely így szól: s mert engem szeretsz, te vagy az asszony, te vagy a legszebb.

Szendi Hajni vagyok, mondom, hogy őszies lesz az idő holnap. Nos nem, országhoz szerte napos, meleg idővel számolhatunk, de később északnyugat felől fokozatosan megnövekszik majd a fátyol felhőzet, estére pedig vastagabb felhők is érkezhetnek Magyarország fölé. A legtöbb napsütésre a déli-délkeleti ország részben számíthatunk szerdán. A nyugati és északnyugati tájakon már kialakulhat egy-egy zápor, esetleg zivatar, máshol azonban nagyobb eséllyel marad a száraz meleg idő. Az észak-észak-nyugati szél megélénkül, helyenként erős széllökések is előfordulhatnak. Holnap 15-20 fok között alakulnak a hőmérsékletek hajnalban, de a hidegre hajlamos szélvédett helyeken ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet. Délután ismét jöhet a nyári ruha, 27-32 fok közé melegszik a levegő hőmérséklete, vagyis szeptember elejéhez képest továbbra is nyárias lesz az idő. Egyébként érdemes azt beemelni, hogy milyen volt az idő tegnap, mert hogy állítólag, amilyen a szeptember elseje, olyan lesz az egész hónap időjárása, hát túl sok esőben nem reménykedhetünk. Tehát vannak rekordok is, szeptember 2-ához kapcsolódóan a szélsőségek közül érdemes kiemelni a meleg éjszakát, a rekord meleg éjszakát. 2024-ben szeptember 2-án Bodán 22,9 fokig csökkent csak a hőmérséklet, és ezzel meg is dőlt az országos legmagasabb napi minimum hőmérsékleti rekord. A korábbi rekord 22,5 fok volt még 1942-ből. Budapesten is rekord született ezen a napon 2024-ben. A Jánoshegyen mindössze 21,8 fokig hűlt le a levegő, ez volt az új fővárosi napi minimum rekord. Szeptember 2-án tehát elmondható, hogy több esetben volt már nyárias az idő, és ez lesz holnap is.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szeptember 11, 12, 13.
2: Csempei és Kert akciós és családi napok Nyíregyházán. Vitál Spa, Jacuzzi Roadshow, ugrálóvár, ingyenes tanácsadás és hatalmas kedvezmények várnak.
1: Szeptember 11, 12, 13. Irány a Nyíregyházi út 19.
2: Neked is ott a helyed.
3: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mi az ésséggel nem tárgyalunk. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
4: Autóban, munkaközben vagy otthon, a rádió ott van veled. A vállalkozásod neve is ott lehet. Ebben tudunk neked segíteni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Mentorok jelentkezését várja a Nyíregyházi Egyetem. Ismét úton a szűrőbuszok, megnyílt a képzőművészeti ösztöndíjasok kiállítása. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Mentorok jelentkezését várja a Nyíregyházi Egyetem. A Tanítsunk Magyarországért program keretében segíthetik a hallgatók a kistérségi iskolák hátrányos helyzetű diákjainak tanulását. A mentorálást végző hallgatók havi ösztöndíjban részesülnek. A kurzusról részletek az nye.hu oldalon érhetők el. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Ismét úton az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbusza. A héten 3 Szabolcs-Szatmár-Beregi településen élők élhetnek az ingyenes vizsgálatok lehetőségével. Szerdán Barabás, csütörtökön Székely és Gyulaháza lakói vehetnek részt, mások mellett nőgyógyászati rákszűrésen, szájüregi szűrésen, általános állapotfelmérésen, de tartanak a szakemberek csontsűrűségmérést, melanóma szűrést és a dohányzásról való leszokáshoz is hasznos tanácsokat adnak az érdeklődőknek, írja a Szabolcs Online. Megnyílt a Városi Képzőművészeti Ösztöndíjasok kiállítása, számol be a nyíregyháza.hu. Az önkormányzat támogatása több mint 2 évtizede segíti a helyi alkotókat új művek létrehozásában és a szakmai fejlődésben. A tárlat egészen szeptember 26-áig látható. Szeptembertől a papíralapú és a számítógéppel előállított nyugták után is kötelező az adatszolgáltatás a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak. A NAV a honlapján egy lépésről lépésre követhető oktató videóval is segíti a vállalkozások átállását a papírnyugták adatainak kézi rögzítésére és beküldésére, tájékoztatja

0: most néhány szó az időjárásról. Derült az ég Nyíregyháza felett, és ez így marad a következő órákban is. A mai 31 fokos csúcsról éjszaka 13 fokig csökken a hőmérséklet, ami ugyanebben a tartományban mozog a hét további részében is. Hétvégén kicsit feljebb melegszik, szombaton elérhetjük a 33 fokot, aztán szép lassan egyre gyengül a nyárias időjárás, a hónap második felétől már kora őszies napokra számíthatunk majd. Köszönöm figyelmüket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

Legközelebb egy órakor jönnek majd Andristól friss hírek itt a 103.9 Best FM-en, és természetesen a híreinkkel is olvashatóak a www.bestfmnyiregyháza.hu-n. Átrendeződött a lopott autók toplistája Magyarországon, lehet, hogy a Suzuki tulajdonosok fellélegezhetnek, mindjárt mondom a friss statisztikát. Aztán egy különleges levest készítünk majd a földközi tenger partjáról származó receptúra alapján Friedrich Antal séffel.

Ma már mindenből csinálnak listákat, van amelyiket szívesen hallgatunk, van amelyiket kevésbé. Hát kérem szépen, most a lopott autó kapcsán is kijött egy lista. Átrendeződött a lopott autók toplistája Magyarországon. 2026 első felében már az Opel volt a leggyakrabban körözött személyautómárka, miközben a korábbi listavezető Suzuki lecsúszott a második helyre. Gondolom ennek azért a Suzuki tulajdonosok örülnek. Az Országos Rendőrfőkapitányság adatai szerint az év első 6 hónapjában összesen 361 gépjárműre adtak ki körözést a lopás miatt. Ezek közül 212 volt személyautó. Egy évvel korábban még 201, 2024 első felében pedig 216 személyautó szerepelt a statisztikában. A márkák közül az Opel áll az első helyen 32 körözéssel, a Suzuki 28-szal, a Volkswagen pedig 23-mal követi. Fordból 13, BMW-ből és Toyotából 12-12, Skodából pedig 11 ellopott autót kerestek a rendőrök. Az ellopott Skodák száma alaposan megnőtt egyébként, 2025-ben még a 10-es toplistára sem fért fel. A BMW pedig a hazai autóparkban elfoglalt arányához képest feltűnően gyakran szerepel a lopási statisztikákban. A vezes.hu szerint a rendőrség nem közli, hogy az egyes márkákon belül pontosan mely modellek a legkeresettebbek a tolvajok körében. Így azt sem tudni, hogy az Opel vagy a Suzuki mely típusai kerülnek leggyakrabban a célkeresztbe. A motoroknál egy régi ismerős került ismét az érre. 17 körözéssel a Simpson vezeti a listát, a Honda 15, a Suzuki, a Kimco és a Yamaha pedig egyaránt 9-9 körözéssel követi. A jó állapotú Simpsonok értéke az elmúlt években jelentősen nőtt, egyes példányokét külföldön akár 1,5 millió forintot is adnak, és ennek megfelelően megnőtt irántuk a tolvajok kereslete is. Megjegyzik egyébként a portálon, hogy noha időről időre több 10 millió forint értékű Porsche-k, Mercedes-ek is eltűnnek, a statisztikák alapján az autótolvajok tovább sem kifejezetten a luxus autókra vadásznak. Hát nyilván azokat nehezebb elkötni, nem? 1975, we brought you an album with a song.

0: földközi tenger mellett jövünk és megyünk, és Friedrich Antal Schäffel, ugye Marokkót kezdtük el felfedezni, és hát ugye azt már beszéltük, hogy az iszlám az mindenféleképpen egy nagyon erős vallás ezen a térségen, és ugye a ramadám az, amikor hát azt hiszem a legszentebb hónap kapcsán a muszlimok napkeltétől napnyugtáig böjtölnek, meg egy jó hosszú ideig nem esznek húst, éppen ezért nekik nagyon különleges húsmentes ételeik is vannak, mert egy különleges levest készítünk el, ha jól tudom. Szia, Anti!
1: Szia, Hajné! Köszöntöm a hallgatókat, és igen, jól tudott, tökéletesen. Ez a ramadán, ez egy persze katolikusoknak egy kicsit furcsa, de mindegyik vallásnak megvannak a racionális elemei, tehát ez a húsmentes rész, vagy különböző olyan, hogy sokkal több zöldséget esznek, ez például ez erről szól. Ez a harira nevű, egyszerűnek nem nevezhető leves, ez ramadánkor egy nagyon-nagyon autentikus, és nagyon minden háztartásban kötelező jelleggel megjelenik.
0: Nekünk a húsleves már kis tud, tehát így ilyen alap.
1: Pontosan. Aha. És azért is merész remény ezt a receptet megosztani, mert hogy nyugodtan rugaszkodjunk el a húslevestől, mert nagyon érdekes és finom ízeket lehet összehozni. Egy csicseri borsó, lencsés, vöröshagymás, paradicsomos, korianderrel, friss petrezselyemmel elkészített elég sűrű levessel, amit közben gyömbérrel, kurkumával is ízesítünk, és ekközben még fahéj is van benne természetesen. A lényeg az, hogy ez egy sűrített, tehát nem jellemző erre a Észak-Afrikára, hogy akkor ők még külön sűrítenek bármivel is, de használják ennél a levesnél például egy ilyen lisztes sűrítést, nem úgy, mint mi, tehát nem pirítják le, hanem csak csomómentesre keverik el vízzel, és aztán ezzel besűrítik, és úgy forralják össze a levest. A végén persze egy kis friss koriander kell neki. Ez merem mondani, hogy ha nem mondjuk el azt, hogy ez egy húsmentes étel, akkor nyugodtan akármilyen magyar ételhez is hasonlíthatnánk egy hamis gulyás leveshez, uh-huh. vagy egy lebbencs leveshez, amiben éppen nincsen hús, vagy szalonna, és ennek a sűrűségét is vehetjük alapul, de nagyon finom fűszerekkel, ezekkel az ízekkel, kimondottan egy érdekes íz jön össze, uh-huh. és többször volt az, hogy én különlegesebbnek gondolt, és az is ételt elkészítettem, hogy a barátaim vendégeim, ez tényleg jó, hát mi nem edett ilyet eddig. Hát mondom, látod, amikor egy kicsit kinyílik a világ, és
0: igen.
1: És mindent meg lehet kapni a boltba hozzá, nem különleges dolgok, tehát ugyanúgy van nekünk is lencsénk, nekünk is csicseri borsunk, van egy pár olyan dolog, hogyha szárított csicseri borsot használunk, akkor áztassuk be előtte.
0: De lehet venni üvegeset, konzervet, az
1: tökéletesen. És tökéletesen nagyon finom ételeket lehet összehozni belőle, és nekem kimondottan ízlik ez az ízvilág, és ebből kiindulva szeretném is hirdetni, hogy próbáljuk ki ez a távol-keleti, közel-keleti, afrikai ízek fantasztikus színeket hoznak.
0: Na, hát akkor a recept az fent lesz az Anti Schäff az Amatőr Facebook oldalon, és akkor a legközelebb is még irány Marokkó. Anti, köszönöm szépen!
1: Nagyon szívesen!

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about, baby? Get free
0: up the back and stop acting crazy. Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat. Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat. I don't wanna ride.
3: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

kezdődött az ősz, ugye szeptemberrel, de egyáltalán nincs őszies időjárás. A kontinens történetének egyik legperzselőbb és legszárazabb nyarának a végéhez érkeztünk el. Az ősz beköszönte, bizonyos tekintetben változással kecsegtet, ám a hőségnek még korai lenne búcsút mondani. Az előrejelzések szerint a villám árvizek évszaka várhat Európára perzselő forró nyár után. Az egyik globális időjárás előrejelző platform adatai alapján az ősz a kontinens jelentős részén nyárias meleggel indul, majd máshol viszont jelentős lehűlése és komoly csapadékra lehet számítani. Az idei nyár Európa nagy részén szokatlanul magas hőmérséklettel, súlyos asszállyal járt. Ezzel megteremtve a feltételeket azokhoz a halálos erdőtüzekhez, amelyek Spanyolországban, Franciaországban, Görögországban és Horvátországban is pusztítottak. A szakértők szerint ilyen körülmények kialakulása az ember okozta klímaváltozás nélkül gyakorlatilag lehetetlen lett volna. Enyhülésre sok országban az ősz beköszöntével sem lehet számítani. Szeptember első hetében Rómában átlagosan 35, Athénban 34, Madridban 33 Celsius fokos nappali csúcsértékeket fognak majd regisztrálni. A Hungaromet előrejelzései alapján hazánkban is 30 fok feletti maximumok lesznek az ország nagy részén. Ez mintegy 6-8 fokkal haladja meg a szeptember elejére jellemző átlagot, ami arra utal, hogy az Európát sújtó szélsőséges nyári hőség egyre inkább átnyúlik az ősz első heteire is. Nagy-Britannia, Németország és Franciaország egyes részein viszont a heves esőzések és az ivatarok már megtörték a hőséget, és nedvességgel töltötték fel a kiszáradt talajt. A legjelentősebb csapadék növekedésre azonban a Földközi-tenger térségében lehet számítani. Szeptember és október a villám árvizek időszaka lesz a Földközi-tenger térségében, írta a globális meteorológiai előrejelző oldal. A tenger ugyanis a három hónapos nyári felmelegedés után ekkor éri el éves maximum hőmérsékletét, miközben az első hideg légörvények is megérkeznek fölé. A meleg tenger felszín és a magas légköri rétegekbe érkező hideg levegő közötti kontraszt hozza létre azt a pusztító időjárási rendszert, amelyet Spanyolországban Danának, vagyis magas légköri elszigetelt depressziónak, közismert nevén hidegcseppnek neveznek. Ez okozta a 2024. októberében bekövetkezett halálos valenciai árvizeket is. Az év végéhez közeledve a nemrég kialakult El Niño időjárási jelenség hatása is elérheti Európát. Az előrejelzések szerint a mostani lehet ember emlékezet óta a legerősebb El Niño, ami átlag feletti hőmérsékleteket fog előidézni szinte mindegyik földrészen. Emellett szélsőséges szárazságot válthat ki bizonyos régiókban, míg másikakban pusztító árvizek alakulhatnak ki. Korábban az El Niño időszakok alatt Dél-Amerikában, az Egyesült Államok déli részén, Kelet-Afrikában és Közép-Ázsiában is megnőtt az árvizek kockázata. Eközben Ausztrália egyes részein, Dél-Amerika északi térségében, valamint bizonyos ázsiai országokban, például Indonéziában, az asszály és az erdőtüzek veszélye fokozódott. Európában viszont az El Niño hatásai ennél jóval közvetettebbek és általában kevésbé súlyosak. A közelgő ősszel és a tél első időszakában például növelhetik az esősebb, viharos időjárás esélyét. Októbertől egészen február-márciusig az átlagosnál jóval több csapadékot eredményez majd ez Magyarországon.

Több boltban lehet azt látni, hogy fél dinnyéket is árulnak, a félbevágott görögdinnye, a dobozos gyümölcssaláta és az előkészített zacskós saláta népszerű Magyarországon, mert hogy megspórolja az otthoni darabolást. Kisebb háztartásban ráadásul praktikusabb lehet fél dinnyét venni, mint hazacipelni egy 10 kilós egészet, aztán három nap után már rá se bírunk nézni. A kényelmes forma egy fontos különbséget is jelent viszont. A termék már nem sértetlen, egész gyümölcs vagy zöldség. Az FDA vásárlóknak szóló élelmiszerbiztonsági útmutatót adott most ki, és külön kezeli az előre felvágott, zacskózott és csomagolt friss termékeket. A hatóság azt tanácsolja, hogy például fél görögdinnyét vagy zacskós salátát csak akkor vegyünk, ha a bolt megfelelően hűti, jégen tartja. Az otthon előkészített, felvágott terméknél szintén fontos a hűtés. Ez nem jelenti azt, hogy a felvágott dinnye vagy a zacskós saláta önmagában veszélyes. A lényeg a teljes lánc. Milyen állapotban vettük meg, hidegen tartották-e, mennyi idő alatt értünk vele haza, hogyan került a hűtőbe, milyen tisztaságú késsel vágó deszkával dolgozunk. A friss darabolt termékek jelentős részét további főzés nélkül esszük meg, ezért az előkészítés során bekörülő szennyeződést később nem lehet megsemmisíteni hőkezeléssel, ugye? Mert hogy a dinnyét hidegen esszük. Most az útmutató nagyon konkrét példát használ. Az előre vágott termékeket, köztük a fél görög dinnyét és a zacskós salátát hűtve vagy jégen tartva válasszuk. A nyári bevásárlásnál a hidegen tartás már a bolt és az otthon közötti úton is sokat számít. Ezért ne csak azt nézzük meg, milyen szép a dinnye húsa, hanem azt is, hogy hol tárolják. Ha a felvágott gyümölcsöt olyan helyen látjuk, ahol nyilvánvalóan nincs hűtve, inkább válasszunk másik terméket vagy egész gyümölcsöt. A lezárt zacskó nem jelenti automatikusan azt, hogy a termék tökéletes állapotú. Ellenőrizzük, hogy nincs-e felpuposodva vagy kiszakadva a csomagolás. Nem látszik-e szokatlanul sok folyadék a zacskóban, és milyen a levelek állapota. A kész saláták és felvágott zöldségek a hűtést igénylő nyári élelmiszerek közé tartoznak, ezért a megvásárlás után sem maradjanak kint órákig a csomagtartóban. A lejárati vagy fogyaszthatósági dátumot is feltétlenül ellenőrizzük, de ez sem helyettesíti a megfelelő tárolást. Egy még érvényes dátumú termék sem arra készült, hogy fél napot töltsön a melegben. Nyári bevásárlásnál a jó sorrend, hogyha a hűtött és a fagyasztott termékeket a vásárlás vége felé tesszük a kosárba, és hazafelé nem iktatunk be hosszú ügyintézést. Ha hosszú az út, vagy nagy a meleg, egy hűtőtáska és jégakú sokat segíthet. Nem kell minden bevásárláshoz nyilván professzionális felszerelés, de egy órákig napon álló autó nem alkalmas arra, hogy például ilyen dolgokat tároljunk benne. Az egész dinnyét egyébként sokan nem mossák meg, miért is tennék, de állítólag meg kell mosni, akkor is, hogyha a héját kidobjuk. Azért, mert a kés először áthalad a külső felületen a héjon, és ugyanazzal a pengével folytatja az útját a gyümölcshúsban. A dinnye héjáról a vágás során a belső részre kerülő szennyeződés, épp ezért megelőzhetőbb, hogyha a külső felületet vágás előtt megtisztítjuk. Azt javasolják, hogy a gyümölcsöket és a zöldségeket folyóvíz alatt mossuk meg. A kemény felületű terményeket, például a dinnyét vagy az uborkát tiszta zöldségkefével is át lehet dörzsölni.

0: nekem nem kell.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
3: Hát a 80-as maratonra.
2: 80 kilométer?
3: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
4: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
5: Szeptember 11-12-13.
6: Csempei és Kert akciós és családi napok Nyíregyházán. Vitál Spa, Jacuzzi Roadshow, ugrálóvár, ingyenes tanácsadás és hatalmas kedvezmények várnak.
5: Szeptember 11-12-13. Irány a Nyíregyházi út 19.
6: Neked is ott a helyed.
7: Ha már bűnbe esel, legalább legyen finom. Válaszd a Pizza Mafiát. Telefon 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
8: A rádió nem varázspálca, de ha jó az ajánlatod, segít, hogy még többen ismerjék a neved. Tudunk neked is segíteni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
9: A szakmákkal ismerkedhetnek a fiatalok. Régiógyűlésen a Nyírbátori járás polgárőrvezetői első alkalommal rendeztek akvatlon élménybajnokságot. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a Best FM híreivel. Szeptember 10-én ismét a szakmák birodalmává változik a belváros, 4. alkalommal rendezik meg a Szakma Festet, ahol oktatási intézmények, gazdasági szereplők, szakmai szervezetek, valamint a város intézményei és cégei közösen mutatják be a továbbtanulás, a szakmaválasztás és a helyi munkavállalás lehetőségeit. Ezúttal is tematikus utcák segítenek eligazodni a pályaválasztás előtt álló fiataloknak és szüleiknek, írja a nyíregyháza.hu. A Profi utcában például a műszaki szakmákat mutatják be, a 007-es utcában a rendészet és a honvédelem, a Tudományok utcájában a robotok, a 3D technológia, a mesterséges intelligencia kerül fókuszba. Az idei Szakmafest egyik újdonsága a KKV-k utcája lesz, ahol Nyíregyháza és térsége kis- és középvállalkozásai mutatkoznak be. Régiógyűlésen egyeztettek a Nyírbátori járáshoz tartozó polgárőr egyesületek vezetői. A résztvevők áttekintették az elmúlt időszakban végzett tevékenységet, szó esett a felmerülő problémákról és azok közös megoldási lehetőségeiről, valamint az együttműködés fontosságáról és az előttük álló feladatokról, programokról. Az idei polgárőr nap kiemelt téma volt, az eseményt szeptember 19-én rendezik majd, olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei polgárőr szövetség beszámolójában. A Bújtosi Városliget adott otthont az első Kovács Bütyök akvatlon élménybajnokságnak. Az esemény méltó folytatása volt a nyíregyházi olimpikon örökségét és a sport szeretetét népszerűsítő jubileumi programsorozatnak egyben különleges élményt nyújtott a résztvevőknek, tudtuk meg Pazonyi György főszervezőtől.
10: Azt gondoltam, hogy a két sportágat, a futást és az úszást kellene valahogy ötvözni, és

0: csúcsról éjszaka 13 fokig csökken a hőmérséklet, ami ugyanebben a tartományban mozog a hét további részében is. Hétvégén kicsit feljebb melegszik, szombaton elérhetjük a 33 fokot, aztán szép lassan egyre gyengül a nyárias időjárás, a hónap második felétől már kora őszies napokra számíthatunk majd. Köszönöm figyelmüket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

Legközelebb egy óra múlva jönnek majd Andristól friss hírek, kellemes szép napot kívánok és jó étvágyat mindenkinek, aki ebédel. Én Szendi Hajni vagyok, folytatjuk mindjárt itt a Best FM-en a világhíradóval, aztán kiderül, hogy mennyi olajos magvat érdemes és kell is megennünk minden nap, és egy újabb statisztika, kiderült, hány évet töltenek nyugdíjban a magyarok, elgondolkodtató lesz a szám.

Szendi Hajni vagyok, folytatjuk a világhíradóval. Választások jönnek Oroszországban. Az Orosz Központi Választási Bizottság júliusban 11 pártnak engedélyezte, hogy országos listát állítson. Augusztusban a parlamenten kívüli liberális Jabloko párt listáját törölték, miután az indulók között egyedüli háború ellenes politikai erőt a legfelsőbb bíróság elmarasztalta szerzői jogok és kampányfinanszírozási szabályok megsértésében. Az alsóházi választást szeptember 18-a és 20-a között tartják Oroszországban. Több helyen a helyhatóság és regionális önkormányzati testületek és vezetők megválasztása mellett. Emberi maradványokat találtak egy Fiatban. Az autóroncs az, amely hát ezt a testet rejtette, a tűzoltók találták meg a történelmi mélypontjára apadt Rajnában, a Bonnhoz közeli Könwingstennél. A gépkocsi, amelyben és amelynek közvetlen környezetében az emberi csontokat megtalálták, évtizedek óta hevert Európa legforgalmasabb kontinentális vízi útjának fenekén, mert feltehetően egy olyan Fiat modellről van szó, amelyet 1976 és 84 között gyártottak. Az eltelt hosszú idő rendkívüli módon megnehezíti a történtek tisztázását. A leletet egyelőre nem tudták összefüggésbe hozni egyetlen eltűnési üggyel sem, és egyelőre azt sem lehet tudni, hogy egy vagy több embertől származnak-e a csontok. 903-ra emelkedett a nepáli-kínai határtérségre zúdult katasztrofális földcsuszamlás és villámárvíz halálos áldozatainak száma. Ez derült ki a nepáli hatóságok közléséből, amely szerint további 4274 embert még mindig keresnek. Az eltűntek között van 592 külföldi és 933 a közeli vízerőműben dolgozó munkás is. A BBC brit hírtelevízió a nepáli miniszterelnök iroda közleményére hivatkozva arról tájékoztatott, hogy a munkások vélhetően az erőmű alagútjaiban rekedtek, azonban egyelőre nem sikerült velük kapcsolatba lépni. Nagyjából 3000 méteren egy kifejezetten meredek és kitett részen estek egymásnak a hegymászók. Már a rendőrség is vizsgálódik annak a balhénak az ügyében, amely a 3798 méter magas Grossglockneren tört ki, amikor egy hegyi vezető és egy hegymászó előbb verbálisan esett egymásnak, aztán pedig tetlegességig fajult a vita. Az egyik páros, egy lengyel férfi és a felesége épp lefelé tartottak a csúcsról, amikor ereszkedés közben utolérte őket egy másik társaság, egy hegyi vezető a kliensével. A nő éppen egy meredek, ferratával biztosított szakaszon próbált leereszkedni, miközben a férje hagyott neki egy kis helyet, hogy biztonságosan végrehajtsa a manővert. Na ekkor ért oda a hegyi vezető, aki nem várt és utána mászott. A férj jelezte, hogy ő következne a felesége után, amit a hegyi vezető elengedett a füle mellett és elmászott a feleség mellett. Ekkor a férj kérdőre mondta, hogy megőrült, mire a másik férfi visszakiabált, hegyi vezető vagyok, fog be a szán. Már ő maga haladt tovább, a férj tovább káromkodott, mire a hegyi vezető azt válaszolta, hogy fejezd be vagy kapsz egyet, na hát innen durvult el a vita. Nem tartja magát hősnek a villámáradás során gyorsan cselekvő angol tanár. Egy 47 éves angol tanár lélek jelenlétét múlott csak, hogy 1643 nepáli diák és az iskolai munkatársak többsége megmenekült. Driana Dharabit, a nepáli Tribuan Trizulik középiskola angol tanárát szerda délelőtt egy barátja hívta kétségbe esetten, hogy 8 kilométerrel feljebb lakott a folyó mentén, és hát a falu eltűnt, elvitte a folyó, és azt mondta, hogy fusson. A 47 éves Dabali egy pillanat alatt döntött, megszólalt a csengő, arra kérte a tanárokat, ürítsék ki a termeket, közben több busz is úton volt az iskola felé, akik a délutáni tanításra hozták volna a gyerekeket. A sofőröket telefonon hívta az angoltanár, és azt mondta nekik, forduljanak vissza. Ezt megtették még azelőtt, hogy a híd, amelyen át visszafordultak, összeomlott volna. 1643 diákja életét mentette meg tehát a nepáli tanár.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.
2: Változatosan.

0: Jön nálunk a kalóriadó Pallagi Alexandra dietetikussal. Szia, Szandi, üdvözöllek!
1: Ja, Hajni, én is, és köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
0: Jó régóta megy már nálunk ez a sorozat, a kalóriadó, és te is, illetve a többi résztvevő dietetikus is folyamatosan azért visszatértek arra, hogy olajos magvakat be kellene építeni a napirendünkbe, illetve az étkezésünkbe. Viszont hát szerintem rögtön adódik a kérdés, hogy egyáltalán az olajos magvak alatt mit értünk, tehát hogyha valaki magáé veszi a tálat és elkezd szotyizni köpködve, az is jó, vagy vegyünk diákcsemegét, diót, mogyorót?
1: Hát alapvetően ugye az összes olajos mag dióféle ide tartozhat, tehát egyébként igen, a szotyi, a tökmag, a brazil dió, pekán dió, török mogyoró, földi mogyoró, és még sorolhatnám, pisztácia, kesú dió, igazából bármelyik jó lehet, picit mindegyiknek más az ásványi anyag tartalma, a zsírsav összetétele, tehát még jó is, hogyha ezeket vegyesen fogyasztjuk, mert akkor mindegyikből picit más zsírsavat tudunk a szervezetünkbe juttatni.
0: Sokan mondják, hogy ó, nem eszek olajos magvakat, mert utána visszatér a tinédzserkor, tele leszek pattanással. Ez ilyen tévhit, vagy valóban befolyásolhatja a bőrünket az olajos magok csoportja?
1: Van, aki tényleg érzékenyebb rá, de én itt inkább azt gondolom, tehát, hogy a mennyiségen múlik, és hogyha valaki ugye ritkán eszik olajos magokat, akkor általában egyszerre sokat szokott elfogyasztani, és ez okozhat ilyen hát pattanásokat adott esetben, hogyha valakinek egyébként is zsírosabb a bőre, de hogyha ez a mindennapjaink részét képezi, és nem fogyasztunk többet egy maréknyinál, akkor egy zárt maréknyinál, akkor nem lesz vele probléma.
0: Mások pedig azt mondják, azért nem esznek olajos magvakat, mert hízlal.
1: Igen, tehát az olajos magvak, ugye ahogy a nevükben is benne van, olajosak, zsírosak, tehát az energiatartalmuk is magas. Biztosan mindenki tudja, vannak ezek az ilyen kis keskeny tasakos magvak. Igen. Egy ilyen tasak nagyjából 125 grammos, és ebben körülbelül 1000 kalória van. Tehát, hogy tényleg nagyon sok kalória van bennük, de éppen ezért is javasoljuk azt, hogy egy zárt maréknyi legyen az egyszerre elfogyasztott mennyiség, hiszen ez mindenkinek bele fog férni a kalória keretébe, nem fogunk hízni tőle, de emellett nagyon sok ugye pozitív előnye van, amit tudunk biztosítani a szervezetünk számára azáltal, hogyha beiktattuk.
0: Na, erről majd mindjárt beszélünk, de akkor ennek az ellenkezőjére is kíváncsi lennék, hogy van hátránya az olajos magvaknak?
1: Hát igazából ugye a magas energiatartalmuk, amiről az előbb beszéltünk, ezért, hogyha nagy mennyiségben fogyasztjuk őket, akkor hízás kialakulásához vezethet, akkor szintén már kérdeztél róla, hogyha valaki érzékeny rá, és nagy mennyiségben fogyasztja, akkor ez a magas zsírtartalom bőr problémákat eredményezhet, akkor a sózott magok magas nátriumbevitellel társulhatnak, és eleve azért a magyar táplálkozásra jellemző a nagymértékű sóhasználat, akkor vannak bizonyos betegségek, ahol a zsírtartalmuk miatt szintén csak, tehát hogy nagy mennyiségben nem javasoltak, egy bélgyulladás, epe probléma, akkor van ez úgynevezett divertikulózis, ahol azért nem annyira előnyösek, mert ugye nagyon kis aprók is ezáltal megakadhatnak a bél kis kitüremkedéseiben ennél a betegségnél, szóval előfordulhat, hogy valakinek nem javasoljuk, de ott is inkább a mennyiség szokott a mérvadó lenni.
0: De azért van egy olyan érzésem, hogy sokkal-sokkal több előnnyel bír viszont, hogyha olajos magvakat eszünk, fogyasztunk, egy zárt maréknyit. Miért jók az olajos magvak? Gondolom szívérrendszer, emésztés?
1: Igen, nagyon jól érzed, számos előnyük van, például ugye gazdagok omega 3 zsírsavakban, és ezért lesznek nagyon előnyösek a szívérrendszeri betegségek kialakulása szempontjából. Nagyon sok vitamin, ásványi anyag található bennük, most itt kiemelném az E-vitamint, hiszen az olajos magvak a legjobb E-vitamin források szinte, hozzájárulnak a jó koleszterin növeléséhez. A jó koleszterin az a HDL a laborban, és ez általában mindenkinek alacsony szokott lenni, pedig ez a védő koleszterinünk. Magas a szeléntartalmuk, ami pajzsmirigy működését segíti elő, és kifejezetten pajzsmirigy problémák esetén jó, hogyha beiktatjuk és figyelmet fordítunk erre. Akkor vegán étrendben a teljes értékű fehérjék kialakításához szükségesek bizonyos olyan aminosavak vannak bennük, amiket, hogyha megfelelően kombinálunk, akkor a szervezetünk elő tudja állítani a számára szükséges eszenciális aminosavakat.
0: Múltkor jártam, megvan, hogy melyik boltba járunk hálózatra, mert a férjem az így egyre esküszik, de nagyon könyörögtem, és bementünk egy másikba, és nekem nagyon tetszett, hogy kimérős magvak is vannak. Viszont van, ahol meg azt olvastam, hogy ezek nem jók, mert hogy ki tudja már mióta ott áll és avasodik. Te találkoztam már ilyen problémával?
1: Hát amúgy bennem, tehát, hogy bennem is felmerülne, és én is jobb szeretem, ami nem kimérős. Aha. Egyébként jó, mert nyilván tudod kontrollálni, hogy mennyit veszel belőle, de azért egyrészt nyilván avasodhat, nem tudjuk, hogy mennyi ideig van ott. Azért, hogyha megint csak megnézzünk egy átlag magyar táplálkozást, nagyon sokan nem fogyasztanak magokat, tehát biztosan nem cserélődik három naponta az ott felhalmozott mag. És ami bennem még felmerült, de ez lehet csak a rossz hiszeműségem, hogy kevésbé higiénikus talán, hogyha nem megfelelően van ott elzárva, és azért, hogyha valaki csak úgy bele nyúlkál esetleg, akkor lehet, hogy kevésbé higiénikus. Tehát, hogyha ilyen magot választanék, akkor én inkább olyat vennék, például egy pisztácia, ami hántalatlan, és ezáltal sokkal kevésbé szennyeződhet. De egyébként vannak olyan helyek, ahol ez a kimérős dolog úgy van megoldva, hogy ahol abban nem lehet belenyúlkálni, tehát nincs probléma a higiéniával, de találkozhatunk olyannal, ami szennyeződhet.
0: Na, hát akkor együnk olajos magvakat, naponta egy zárt marékkal, jót teszünk vele az egészségünknek. Köszönöm szépen, Szandi.
1: Én is köszönöm.

Az ember nagyon nehezen tudja magát rászánni néha az egészséges életmódra, legyen szó táplálkozásról vagy mozgásról, bár hogyha ezt megtesszük és tényleg odafigyelünk magunkra, akkor tulajdonképpen fiatalon megalapozhatjuk azt, hogy a nyugdíjas éveink egészségben teljenek el. A kérdés azonban az, hogy mennyi az az idő, amit átlagosan nyugdíjban töltenek a magyarok. Nos, közérdekű adatigényléssel fordult a Magyar Államkincstárhoz Karácsony Mihály, a nyugdíjas parlament elnöke. Szerette volna megtudni, hány évet töltenek nyugdíjban a magyarok. A Portfólió cikke szerint a MÁK kiadta a tájékoztató adatokat az utolsó teljes évre vonatkozóan. 2025-ben az öregségi nyugdíjas férfiak átlagosan 19,1, a nőknek ugye a 40 év jogosultsági idő után járó ellátással együtt 26,7 évet töltöttek nyugdíjban a halálukig. A két nem nyugdíjban töltött átlagos időtartam együttesen 23,3 év volt. Az adatigénylésből derült ki az is, hogy a 2026-os év első félében megállapított öregségi nyugdíjak esetén a férfiaknál 65,1, a nőknél 62,6 év az átlagos életkor, az ellátás kezdetekor. A 2025-ben elhunyt férfiak átlagos halálozási életkora 78,5, a nőké 83,3 év volt, az együttes átlag 80,6, közölte az Államkincstár. Kifejtették, hogy a most megismert számok azért is különösen érdekesek, mert ezekre vonatkozóan egyelőre nincs rendszeres adatközlés.

Mindjárt jönnek a hírek itt a Best FM-en Andristól, és ez azt jelenti, hogy én búcsúzom is, de előtte mindenkit arra bíztatok, hogy ha van otthon gyerkőc, és vannak olyan ruhái, amiket nem használ, vagy kinőtt, illetve ugyanez vonatkozik a játékokra is, hogy már nem használja, mert mondjuk már nem az életkorának megfelelő, érdemes ezeket összegyűjteni, mert hogy használt ruha adománygyűjtést szerveznek, jó állapotú ruhákat várnak, és gyermekjátékokat. Szeptember 6-án 8 és 14 óra között fontos egyébként, hogy tiszta használható legyen a ruha és a játék, és a gyűjtés a nyíregyházi búzatéri piacon lesz. Akár kilátogatóként, akár árusként is lehet adományozni kinőtt ruhát, megunt játékot. Az adományokat az EAK standjánál lehet majd leadni. Segíthetünk együtt egy tisztább, szebb jövőért, ez a mottója az EAK Nonprofit Kft. Adománygyűjtésének. Minden részlet ezzel kapcsolatban megtalálható a www.bestefemnyiregyháza.hu-n. Kellemes délutánt kívánok, jövök holnap is 10-kor délelőtt, fussunk össze. Szendi Hajnit hallottak.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyárvégi akció a Lemezcentrumnál. Szeptember 5-én szombaton reggel 8 és 12 óra között. Raktáron lévő kerítéselemekre akár 40% kedvezmény. Értékcsökkentett trapézlemezre és cserepeslemezre 20% kedvezmény. Csak a készlet erejéig. Szeptember 5-e. Nyárvégi akció. Lemezcentrum. Debreceni út 352. A régi négyesen.
2: Szeptember 11-12-13.
3: Csempei és kert akciós és családi napok Nyíregyházán. Vital Spa, Jacuzzi Roadshow, ugrálóvár, ingyenes tanácsadás és hatalmas kedvezmények várnak.
2: Szeptember 11-12-13. Irány a Nyíregyházi út 19.
3: Neked is ott a helyed.
4: Nyíregyházán vannak a vevőid? Akkor itt legyen ismerős a neved. Hirdess helyi rádiókban.
5: Helyi rádiókban.
4: Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Fókuszban a fenntarthatóság. Induljon biztonságosan a tanév. Módosított menetrend szerint járnak egyes vonatok. Zsíros András vagyok a hírekkel. Gyökereinktől a jövő felé, ezzel a címmel tart szakmai rendezvényt a VOSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete. A fenntarthatóság kerül fókuszba a rendezvénynek a Sóstói Múzeum falu ad otthont szeptember 11-én. Több oldalról közelítik meg a témát, a hagyományőrzéstől és a helyi termelőktől egészen a vállalkozások számára fontos jogi és üzleti kérdésekig több dolog is szóba kerül. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a VOSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete közösségi oldalán. Elindul az új tanév, rendőrök és polgárőrök segítik a közlekedést az iskolák környékén Nyíregyházán is. Szűcs István rendőr alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztály megbízott vezetője hívja fel a figyelmet néhány fontos dologra.
7: Felhívjuk a járművezetők figyelmét, hogy az iskolák közelében a kijelölt gyalogos átkelőhelyeket fokozott óvatossággal közelítsék meg, parkolás céljára pedig mindig csak az arra kijelölt helyeket használják. Tekintettel a roller, az elektromos roller és az elektromos kerékpár használatának az iskoláskorú fiatalok körében tapasztalható rohamos terjedésére, munkatársaim célzott felvilágosító foglalkozásokat fognak tartani a rollerek biztonságos használatáról, így különösen a túlzott sebességről, a védőfelszerelésről, a bukósisak viselésének fontosságáról, valamint a menet közbeni telefonhasználat és egyéb figyelemelterelő magatartások veszélyeiről.
6: Elbontják a Tiszalóc közelében található, használaton kívüli közúti felüljárót. A munkálatokat szeptember 8-áig Vágányzár mellett végzik, ami miatt módosul egyes vonatok közlekedése Miskolc és Nyíregyháza.

0: 31 fokos csúcsról éjszaka 13 fokig csökken a hőmérséklet, ami ugyanebben a tartományban mozog a hét további részében is. Hétvégén kicsit feljebb melegszik, szombaton elérhetjük a 33 fokot, aztán szép lassan egyre gyengül a nyárias időjárás, a hónap második felétől már kora őszies napokra számíthatunk majd. Köszönöm figyelmüket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig!

Kedden délután is nálunk szólnak a legnagyobb dalok, ez a Best FM, Dékán István vagyok. Előttünk 4 óra, a legnagyobbakkal már is hozom a legfrissebb előrejelzéseket, hogy lássuk, hogy alakul a délután időjárása. Iszok egy kávét, mert potladozik a nyelvem, addig énekeljen a French Affair, ez a My Heart Goes Boom.

Don't Call Me Baby a Madison Avenue-tól, Jesse J-jel pedig jó kis popslágerek is érkeznek itt a Best FM-en. Az előrejelzések pedig most már talán egy kicsit sejtetik, hogy változik valami, bár ma még nagyon melegünk van, 30 fokot mutatnak a hőmérők, illetve a következő napokban még akár 30 fok felett is lehetünk, de nagyjából 10-e után realizálódik a hőmérséklet ilyen 26 környékére, a nappali csúcsokat tekintve is elképesztő, 22-én már az őszi napi egyenlőségben vagyunk. Szóval ez van előttünk, itt a szeptemberben az iskolakezdést azért a reggeli percekben mindenki megtapasztalta, más nem a közlekedésünk kapcsán, úgyhogy hát kitartást kívánok a mai naphoz, nagyon meleg van, számoljon erre, na meg a magas pollen terhelésre, a parlagfő és a gombák magas szintjére, a közepes csalánfélék pollen szórása mellett. Erről ennyit, ő Jesse J a Dominóval, az FLM újdonsága ráncok a szemem alatt, után pedig Use Free is. Mindjárt itt velünk, Kent Loop!

A Paparazzit hallottuk, Lady Gaga énekelt, ez a Best FM, és ő már az eréten túl. A közlekedésre egy kicsit térjünk ki. A ma reggelben, ahogy mondtam, elstartolt az iskola szezon, és hát óriási forgalom volt az utakon. Hirtelen megugrott a iskolák, óvodák látogatottsága, a rendőrség most is segít, és nem csak a reggeli órákban, hanem a kora délutáni órákban is az iskolák, óvodák mellett a polgárőrök segítségével segítik a közlekedést, vigyáznak a srácokra. Nagyon fontos, hogy mi szülők magyarázzuk el újra, és még egyszer újra, vagy talán még kétszer is, hogy mi az, amire oda kell figyelni, mindig szétnézni az úton, és a többi. Nem rohangálunk, stb. Úgyhogy ez várja az iskolák környezetében, hát valószínűleg káosz lesz, mint ahogy ez lenni szokott, de legalább a rendőrök segítenek. Aztán még egy gondolat ide, faápolási munkák a Dob utcán, a tömbelső területén a mai napon, itt pedig nem állhat majd meg nyilvánvalóan, a szalagozott területre továbbra sem ér megállni, kér minket a Hír VV. Mi megfolytatjuk a zenéten, túl jön már Alice Eltnék, és majd Blue is énekel, tőlük van Love, van készítve. Ez az

0: ajánlás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék. It's

A Hold dala 2000-es évekbe repített minket a diszkó korszakba, bár ez egy kicsit másabb bundába érkezett. Itt a Melós percek mellé ez a Best FM. Simple Red mindjárt. Használt ruhagyűjtés, segítsünk másokon, ha van lehetőség, tényleg, hogyha nem kerül erőfeszítésbe, én azt gondolom mindenképpen érdemes ezzel foglalkozni. Tudom, hogy átválogatják a szekrényt, ahogy megtesszük ezt mi is, tudom, hogy akkor megnézzük, hogy na ez jó lesz még, vagy már inkább kidobós, és persze nem a szakadt, rongyos ruhákról beszélünk, mert az évközben úgyis kikerül a szekrényből, hanem azok, ami jó állapotúak, és éppen az elcsomagolás előtt vagyunk, hogy tegyük ezt jövő nyárra el, itt, ezen a gondolaton kell megállni, és hogyha van lehetősége, akkor segítsen a használt ruhagyűjtés. Szeptember 6-án lesz a Buzatéri piac területén 8 és 14 óra között. Adjuk tovább a szeretetet, így van, a jelige olvasa a Best FM oldalán, és már is jönnek a dalok Simple Red-del. Craig David-del és Single Horizon Fall is itt a legnagyobbak között.

0: legyek.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
2: És el is röppent az első óránk, három mindjárt érkezik a Pizza Mafia játéka itt a Best FM-en, egészen 4 óráig ezzel töltjük az időt. A kérdést már megtalálja a Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, és szóljon hozzá ott. Én pedig regisztrálom a játékba, aztán majd sorsolok, ahogy ez lenni szokott, és persze jönnek a jó dalok is.
1: 93.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szeptember 11, 12, 13.
4: Csempei és kert, akciós és családi napok Nyíregyházán. Vital Spa, Jacuzzi Roadshow, ugrálóvár, ingyenes tanácsadás és hatalmas kedvezmények várnak.
3: Szeptember 11, 12, 13. Irány a Nyíregyházi út 19.
4: Neked is ott a helyed.
5: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mire eldöntöd, mit főz, már rendelhettél volna. Telefon 44, 13, 44. vagy pizzamafia.hu.
1: Nyárvégi akció a Lemezcentrumnál. Szeptember 5-én szombaton reggel 8 és 12 óra között raktáron lévő kerítéselemekre akár 40% kedvezmény, értékcsökkentett trapézlemezre és cserepeslemezre 20% kedvezmény. Csak a készlet erejéig. Szeptember 5-e, nyárvégi akció. Lemezcentrum, Debreceni út 352, a régi négyesen.
6: Szakács Tibor vagyok. 30 éve rádiózom. Egy dolgot megtanultam. Könnyebb annak eladni, aki már ismeri a neved. Ebben segítek. Rádió reklám nyíregyháza.hu.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
7: Mentorok jelentkezését várja a Nyíregyházi Egyetem. Ismét úton a szűrőbuszok, megnyílt a képzőművészeti ösztöndíjasok kiállítása. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Mentorok jelentkezését várja a Nyíregyházi Egyetem. A Tanítsunk Magyarországért program keretében segíthetik a hallgatók a kistérségi iskolák hátrányos helyzetű diákjainak tanulását. A mentorálást végző hallgatók havi ösztöndíjban részesülnek. A kurzusról részletek az enyhe.hu oldalon érhetők el. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Ismét úton az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbusza. A héten 3 Szabolcs-Szatmár-Beregi településen élők élhetnek az ingyenes vizsgálatok lehetőségével. Szerdán Barabás, csütörtökön Székely és Gyulaháza lakói vehetnek részt, mások mellett nőgyógyászati rákszűrésen, szájüregi szűrésen, általános állapotfelmérésen, de tartanak a szakemberek csontsűrűségmérést, melanóma szűrést és a dohányzásról való leszokáshoz is hasznos tanácsokat adnak az érdeklődőknek, írja a Szabolcs Online. Megnyílt a Városi Képzőművészeti Ösztöndíjasok kiállítása, számol be a nyíregyháza.hu. Az önkormányzat támogatása több mint 2 évtizede segíti a helyi alkotókat új művek létrehozásában és a szakmai fejlődésben. A tárlat egészen szeptember 26-áig látható. Szeptembertől a papíralapú és a számítógéppel előállított nyugták után is kötelező az adatszolgáltatás a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak. A NAV a honlapján egy lépésről lépésre követhető oktató videóval is segíti a vállalkozások átállását a papírnyugták adatainak kézi rögzítésére és beküldésére, tájékoztatta rádiónkat Lincmeyer Szilvia, a hatóság kommunikációs főosztályvezetője.
8: Akiknek nincsen online pénztárgépük, azoknak valahogy szeptember 1-től eleget kell tenniük a nyugta adatszolgáltatási kötelezettségnek. Ez egy új szabály, a legegyszerűbb megoldás az az e-pénztárgép. Ebből a NAV-nak van egy ingyenes, saját fejlesztésű mobil applikációja. Könnyen le lehet tölteni, érkezik az újabb segítség. Egy nagyon rövid, másfél perces kisfilmben mindenkit végigvezet a folyamaton, hogy kell letölteni ezt az alkalmazást. Innentől kezdve a nyugtaadatszolgáltatás teljesíthető.
7: És most néhány szó az időjárásról. Derült az ég Nyíregyháza felett, és ez így marad a következő órákban is. A mai 31 fokos csúcsról éjszaka 13 fokig csökken a hőmérséklet, ami ugyanebben a tartományban mozog a hét további részében is. Hétvégén kicsit feljebb melegszik, szombaton elérhető.

Pizza Mafia játékait a kedd délutánban is. Érdemes keresni ma is Facebook oldalunkon a bejegyzést, Best FM Nyíregyháza, szóljon hozzá ott, és én pedig regisztrálom a játékban. Négykor pedig kiderül ki a nyertes, addig pedig pörögjenek a dalok, Madonnával indulunk. Érkezik a music?

A lendület útira megvolt a játék első perceihez. Madonát hallottuk, és a Hősök és Kompakt Diszkó közösében folytatjuk listánkat, a minden rendben bekészítve. A kedvenc évszakára vagyok kíváncsi, ha már itt az átmeneti időszakban vagyunk, akkor mindenképpen érdekes a kérdés, melyik a kedvenc évszaka, miért? Így tettem fel a kérdést, így várom hozzászólásait, azért jó lenne, hogy egy kicsit kifejtősen gondolkodnánk, és akkor én így tudom regisztrálni a játékba. Gyerje ma is a szerencsésebb, és közben dúdoljunk a minden rendben, utáni Red Hot Chili.

A tankcsapdát hallottuk Pesten, megjelent Isten itt a debreceni srácoktól, ez pörgött itt a legnagyobbak között, és jön a Stronger dal Britney-vel. Még előtte nézzük a játékot, a kedvenc évszakára vagyok kíváncsi, itt vagyunk a nyár végén, pontosabban igazából ez már az ősz kezdete, és az átmeneti időszak nagyon érdekes, ugye elkezd a természet megpihenni, átváltozni, gyönyörűek lesznek a fák néhány hét múlva, így ezért kíváncsi vagyok, hogy önnek mi a kedvenc évszaka, így várok üzeneteket, hozzászólásokat. Az ősz, ahogy írja Ildikó, ő igazából az időjárás miatt, hogy nagyon forró volt a nyár, és persze hát a szép színes táj miatt szereti ezt az évszakot. És egy érdekes hozzászólás Zoltántól, nekünk magyaroknak mindenből jut egy kicsi meleg, meg hideg is. Szeretjük. Már várom a nyarat. Rita tavaszt szereti, várja, azt írja, se meleg, se hideg. Nikoletta pedig konzervatív volt, minden évszaknak megvan a maga szépsége. Edith gyermekkorában a telet várta, most már felnőttnek inkább a tavasz perceit élvezi. Hát így várom üzeneteit, hozzászólásait, bőven van idő, hogy megfogalmazza, és közben hozom a dalokat is. Britney Spears Stronger dala után itt a Halott pénz, by Alexel, ó igen, velük folytatjuk.

0: is nearly done.
1: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
2: Egyszer majd úgy is hazat találsz. Egyszer majd úgy is hazat találsz.
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Hát ha mondanom kellene a 2000-es évekből, vagy a 90-es évekből három igazán jó diszkó himnuszt, a Faithless féle Insomnia House slágerek között mindenképpen kiemelkedően jó volt, itt pörgött a legnagyobbak között. Jó munkát kívánok, ez a Best FM is majd. Junikkal dudulunk, jönnek is poppa, képzeld el, előtt pedig nézzük a Pizza Mafia játékát, melyet Facebook oldalunkon ma is utolér, ne feledje, érdemes válaszolni, hiszen ha megteszi, én regisztrálom a játékba, és majd a sorsolásból az önneve is kikerülhet, mint ahogy ez lenni szokott minden hétköznap a 4 órai hírek előtt. Akkor megtudjuk, hogy ki a Gusto és a Bolognese Pizza, hiszen ez a mai nyereményünk a Super Pizza menüben, hála a Pizza Mafiásoknak. Arra vagyok kíváncsi, mi a kedvenc évszaka. Elmondtam, hogy miért. Már csak az ön kifejtős gondolatait várom. Ágota is hozzászól, játszik velünk a nyár. Imádom a napsütést, a pörgést, a szabadságot, amit a nyár jelent. Ibolya igazából minden évszakot szeret, mindenhez van egy-két jó szava. A nyarat a vidámság miatt, a tavaszt az újra éledő természet miatt, az ősz a sokszínűség miatt, a telet pedig hát az ünnepek a szeretet ünnepe miatt. Milyen szépen kifejtette. A tavasz a kedvenc évszakon, mert ilyenkor minden új életre kell. Veronika üzenete. Hát jönnek itt szép gondolatok, várom még az önét is, van idő, fél időben járunk. Keres a bejegyzésünket Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza. Én pedig hozom a dalokat, a Unique énekel, a Black Eyed Peas-zel meglendítjük, Let's Get It Started, aztán majd Wolf Katival, a Holnapot is várjuk.

sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Vovka énekelt, ez volt a Vára holnap itt a legnagyobbak között, és szia, énekel mindjárt, előtte pedig nézzük a Pizza Mafia játékát, melyet Facebook oldalunkon még egy ideig utolérve, Stefan Nyíregyháza. A kedvenc évszakára vagyok kíváncsi, kicsit kifejtős ez a mai játék, így várom, tehát hozzászólásait, gondolatait, egyébként nagyon sokan hozzászóltak, nagyon sokan üzentek már nekem az ősz mindenképpen, amikor csend van, és hallani a falevelek zörgését. Gábor, melankolikus üzenete, nagyon szép idilli kép volt. Szia mindegyik évszak, mert mindegyiknek megvan a maga varázsa. Teljesen igaza van Erzsébetnek, mondjuk én is tudnék választani a négy közül. A tavasz, mert márciusban születtem, ez nagyon kézenfekvő Edith-től. Minden évszak szép, ezt már Jánosné üzente. Zsave a nyarat emelte ki a strandolás miatt, bár ez nem tudom, hogy jön a szépségéhez. Pál, a tél, amikor nem esik a hó és nem kell havat lapátolni. Hát ezzel talán nem tudok egyetérteni. Igaz, a hólapátolás az nem egy kellemes dolog, de mekkora öröm ez, főleg a srácoknak, ugye biztos az unoka vagy a gyerkőc azért örül a hóesés perceinek. Ha más nem, az ő mosolyuknak, arcuknak, boldogságunknak tudunk örülni. Sziával folytatjuk. Kezdte Péter, Péterfi Borival énekel, a belidestem ez van, már be is készítve, üzeneteket pedig várok még, hogy részt vehessen a Pizza Mafia játékába, csak kommentelnie kell, Best FM Nyíregyháza.

10 perccel a vége előtt járunk már a Pizza Mafia játéka még elérhető, ahogy mondtam, 10 percig Facebook oldalunkon Best FM Nyíregyháza. Ha szeretné megnyerni a Super Pizza menüt a Gusztóval és a Bolognese pizzával, így a mai napon, akkor érdemes, mindenképpen érdemes hozzászólni, kommentelni, megfogalmazni, mi a legszebb évszak, melyet hát magáinak érez, és miért, ez is érdekel. Legyen így egy kifejtős a mai játékunk, és ahogy mondtam, a Super Pizza menüért én azt gondolom érdemes kommentelni.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Hírek mindjárt, lepörgött a blokkunk, és érkezik Andrés, egy újabb férfi hang itt a Best FM hírszolgálatának élén. Ő tájékoztat minket mindjárt, és akkor én meghozom majd az útinfókat. De előtte zárjuk le a mai pizzamafiás játékunkat. Kíváncsi vagyok én is, hogy ki nyert, kire kacsinthatott Fortuna, és ugye arra voltam kíváncsi, hogy mi volt a kedvenc évszaka, és azért néhány gondolatot is szerettem volna olvasni mellette, ahogy ez meg is történt. Rengeteg üzenet érkezett, javarészt egyébként olyan kiegyenlített ez a mai játék. Én azt hittem, hogy sokkal többen fognak az őszre vagy a nyárra voksolni, de nagyon sokan a tavaszt és a nyarat is kiemelték, még a forróság ellenére is. Mert azért idén volt bőven gazdagon, én azt gondolom. Na nézzük, kire kacsintott Fortuna, hogy hangzik a nyertes üzenet. Eddig minden évszakban láttam valami szépet, és mióta motorozom, és jönnek a szabadtéri programok, azóta nyár, és környéke a befutó. Igen, az egy érdekes érv. Sándor az üzenet küldője, gratulálok, ma ön nyert, a szuper pizza menü holnaptól át is vehető a srácoktól, köszönöm mindenki játékos kedvét, hozzászólását, és szerdában is számíthat a Pizzamafia játékára. Most azonban, ahogy említettem, Andrés jön a legfrissebb hírekkel, én pedig hozom majd az útinfókat négykor.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyárvégi akció a Lemezcentrumnál. Szeptember 5-én szombaton reggel 8 és 12 óra között. Raktáron lévő kerítéselemekre akár 40% kedvezmény. Értékcsökkentett trapézlemezre és cserepeslemezre 20% kedvezmény. Csak a készlet erejéig. Szeptember 5-e. Nyárvégi akció. Lemezcentrum. Debreceni út 352. A régi négyesen.
3: Szeptember 11-12-13.
4: Csempei és kert akciós és családi napok Nyíregyházán. Vitálspa, jacuzzi, rócsó, ugrálóvár, ingyenes tanácsadás és hatalmas kedvezmények várnak.
3: Szeptember 11-12-13. Irány a Nyíregyházi út 19.
4: Neked is ott a helyed.
5: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
6: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
5: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
6: Keressen minket Balkányban vagy a hungarogazda.hu oldalon.
5: Nyírkem, az egészséges kert titka.
7: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mi az ésséggel nem tárgyalunk. Telefon 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
8: Nyíregyházán vannak a vevőid? Akkor itt legyen ismerős a neved. Hirdess helyi rádiókban. Helyi rádiókban. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
9: A szakmákkal ismerkedhetnek a fiatalok. Régió gyűlésen a Nyírbátori járás polgárőrvezetői első alkalommal rendeztek akvatlon élménybajnokságot. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a Best FM híreivel. Szeptember 10-én ismét a szakmák birodalmává változik a belváros. Negyedik alkalommal rendezik meg a Szakma Festet, ahol oktatási intézmények, gazdasági szereplők, szakmai szervezetek, valamint a város intézményei és cégei közösen mutatják be a továbbtanulás, a szakmaválasztás és a helyi munkavállalás lehetőségeit. Ezúttal is tematikus utcák segítenek eligazodni a pályaválasztás előtt álló fiataloknak és szüleiknek, írja a nyíregyháza.hu. A Profi utcában például a műszaki szakmákat mutatják be, a 007-es utcában a rendészet és a honvédelem, a Tudományok utcájában a robotok, a 3D technológia, a mesterséges intelligencia kerül fókuszba. Az idei Szakmafest egyik újdonsága a KKV-k utcája lesz, ahol Nyíregyháza és térsége kis- és középvállalkozásai mutatkoznak be. Régió gyűlésen egyeztettek a Nyírbátori járáshoz tartozó polgárőr egyesületek vezetői. A résztvevők áttekintették az elmúlt időszakban végzett tevékenységet, szó esett a felmerülő problémákról és azok közös megoldási lehetőségeiről, valamint az együttműködés fontosságáról és az előttük álló feladatokról, programokról. Az idei polgárőrnap kiemelt téma volt, az eseményt szeptember 19-én rendezik majd, olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei polgárőr szövetség beszámolójában. A Bújtosi Városliget adott otthont az első Kovács Bütyök Aquathlon élménybajnokságnak. Az esemény méltó folytatása volt a nyíregyházi olimpikon örökségét és a sport szeretetét népszerűsítő jubileumi programsorozatnak egyben különleges élményt nyújtott a résztvevőknek, tudtuk meg Pazonyi György főszervezőtől.
10: Azt gondoltam, hogy a két sportágat, a futást és az úszást kellene valahogy ötvözni, és ugye azzal tisztában voltam, hogy létezik a triatlonnak egy olyan szakág, amiből kivették a kerékpárt, és ezt hívják aquatlonnak. A történet ilyen egyszerű, de szerintem nagyszerű. Én azt gondolom, hogy várakozáson felül sokan jöttek el. Egy héttel ezelőtt még nem bíztam volna benne, hogy egyáltalán meg tudjuk csinálni, de aztán valahogy beindult, ezt nem tudom megindokolni, hogy miért, de nagyon örülök neki. Pontos számot nem tudok mondani, de abban biztos vagyok, hogy több mint 50 versenyző indult el, és ez örömmel tölt el engem.
9: És most néhány szó az időjárásról. Derült az ég Nyíregyháza felett, és ez így marad a következő órákban is. A mai 31 fokos csúcsról éjszaka 13 fokig csökken a hőmérséklet, ami ugyanebben a tartományban mozog a hét további részében is. Hétvégén kicsit feljebb melegszik, szombaton elérhetjük a 33 fokot, aztán szép lassan egyre gyengül a nyárias időjárás, a hónap második felétől már kora őszies napokra számíthatunk majd. Köszönöm figyelmüket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 3 perccel 4 óra után újra köszöntöm, ez a Best FM, odakint 28 fok van, nyugatias áramlásra készüljön. Egy-két felhő van felettünk, esőre nem kell készülnünk a délutánba, forgalomra annál inkább, ugye az iskola szezon kapujában ez azért várható.

0: Kösd be a biztonsági övet és tartsd be a sebességhatárokat.
1: A csúcsforgalomban lazítsunk együtt a 90-es és 2000-es évek slágereivel.
0: Változatosan.
1: Délután is 103.9 Best FM.
2: Rohanunk, kapkodunk, sietünk, hogy odaérjünk a srácokért az iskolába, mert azért valljuk be, hogy a nyáron ettől elszoktunk, de továbbra is a biztonság legyen a legfontosabb. Biztos várhatnak a srácok egyetlen percet az iskola kapujában ránk. Kapcsoljunk biztonsági övet. Nagyon-nagyon figyeljünk a követési távolságra, és ilyenkor a parkolás is problémás, az iskolák, óvodák környezetében, pláne a belvárosban, nem tudom, a Bem József általános iskolánál, az Apáccainál se egyszerű a helyzet, szóval figyeljünk oda, jó? A rendőrök és a polgárőrök segítenek majd a srácoknak, hogy ők is visszazökkenjenek a hétköznapi kerékvágásba, de nekünk is el kell számtalanszor, el kell mondani, hogy mindig jól nézzetek szét, srácok, az úton. És van is miért szétnézni, új sebességkorlátozó táblát helyeztek ki a Sarkantyú utca egy szakaszár, egy 30-as tábla ez egyébként, ez már inkább az autóvezetőknek vagy motorosoknak szól. Ha pontosítani szeretnék, akkor a Sarkantyú utcán, ez a Kossuth és a Dózsa-György utcák között van. Nagyon-nagyon figyeljünk! A városban számtalan helyen munkálat, útburkolat jelfestéssel kapcsolatos meló pörög az incédi soron. Ugye ez egy folyamat, először egy sávot zárnak le, aztán a mellette lévőt, aztán a mellette lévőt. Nagyon-nagyon figyelmesen, itt is mindig azért nehézkes a közlekedés. Várom észrevételeit, 30-33-33-9, ossza meg velem, mit lát, és én is hozom a legfontosabbakat. Fél ötkor egészségesszenciánk például, méghozzá a repüléstől való félelem, Molnár Józseffel, Szakács Tiborral, a Csak 10 percben.

0: Nincs jobb annál, amikor újra együtt a család. Közben szólnak a 90-es és 2000-es évek slágerei. Változatosan. Délután is 103.9 Best FM.
1: Bizony-bizony, nincs jobb, mint amikor együtt van a család, ugye? Ezért is óvatosságot kérek minden közlekedőktől, és hozom a fontos úti infókat, hogy ne fussunk bele torlódásba, hogy ne fussunk bele araszolásba. Tartanak a felújítási munkák a Schmidt Mihály utcán. Inkább a kerülést javaslom, Szent István András utca kereszteződésénél felbontották az útburkolatot, az egyik sávot lezárták, figyelmesen közlekedjen. Rákóczi utca 5 szám mögött kisebb területet is felbontották, a járdát és az utat is, a gyalogosok is problémás helyzetben, itt is nagyon nagy figyelemmel közlekedjen. Várom észrevételeit, gondolatait. 30 33 33 309. A csak 10 percben pedig a repüléstől félünk, hát azt gondolom, hogy a repülőgépen ülés lehet itt a fő gondolat, menet a csapás, hát mindjárt kiderül, jön a csak 10 perc.
0: Csak 10 perc.
2: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en. Csak
3: 10 perc. Előre szeretnék a hallgatóknak szólni, hogy ne nevessenek ki minket, meg a családomat se. Mai nap folyamán arról fogunk beszélni Molnár József lelkész lélekgyógyász barátommal. Szia Józsi, különben köszöntelek, szia. Szia, szép
4: napot. Köszönöm, itt szia. Vagyok, igen. Itt vagyok, tehát hello.
3: Arról fogunk beszélgetni, hogy repülés, és hogy nem mindenki...
4: A legjobb dolog a világon.
3: Nem mindenki ugyanúgy áll ez az egész dolog.
4: Nem.
3: Nem bizony, mert azért aki a szakács szaládot fel tudja ültetni repülőre, az ügyes. De hát ugye mi nem nagyon merünk felülni. Én háromszor repültem már életemben, a feleségem egyszer, és nem jött igazából össze neki ez az egész dolog. És ezt a félelmet, ezt úgy elkezdte beleültetni a fülembe, de nem kellett azért, tehát nem ő a hibás, nem ezt akarom mondani, mert utána kapok majd ezért. Tehát nem ő a hibás, én alapjába véve is féltem már ettől a dologtól, de első alkalommal nagyon normálisan repültünk, második alkalommal volt egy kis billegés, belekerültünk ilyen szélviharban, akkor elkezdtem parázni, és én azóta tényleg félek. Tehát, hogy... És
4: nem,
3: hát attól félek, hogy úristen, de egy, nem én tartom kezembe, nem én vezetem a repcsét.
4: Ez szerintem az egyik legfontosabb dolog, igen. Ugye? De lehet, hogy ez így nem olyan nagy
3: van
4: baj.
3: Fóbiám, ugye? Uh-huh. Ne engem elevezzük, de az az, hogy teljesen mástól fél. Mindegy, amúgy ez ugye valós, ez embereknek egy, mit tudom én, nem tudom hány százalékát érintheti. Ez,
4: hogy fél.
3: Hát én szerintem 20-30, attól többet nem gondolok.
4: Pedig gondolhatná.
3: Igen? Uh-huh.
4: Angyával azt mutatják az adatok, hogy körülbelül a népességnek körülbelül a 60%-a bemeri azt vallani, hogy nem teljes nyugalommal ül fel egy repülőre. Uh-huh. Tehát mondjuk 10 emberből 6-ban valamilyen fokú tartás, félelem uh-huh. van.
3: De ezekből hány az, aki meg fel se ül, mint mi?
4: Igen, tehát aki mondjuk felül, de mondjuk nem teljesen nyugodtan, hanem azért önállam már ez eléggé határozottan jelentkezik, az több mint 30%. Tehát aha, azért az a jelentős szorongás az ott van, hogy...
3: Uh-huh. Most Józsi, akkor mi elvesztünk? Akkor vége? Minket elveszítettek a légitársaságok? Sose fogjuk lehet, látni Amerikát?
4: Lehet, hogy igen. Lehet, hogy igen. És ugye itt jönnek ugye azok a kérdések, hogy mi az, amitől a repüléstől félő emberek igazán félnek. És én azt gondolom, hogy nagyon sokszor azokból az információ hiányokból elednek a félelmek, amik az emberekben általában itt van.
3: Jó, aki először nekünk repül, azt mondták, hogy figyeljetek ide, nyugodjatok meg, fenn még nem maradt egy gép se. Aki hát hozzám hiszem, így áll, hát de most érted? Hát most úgy beleültett a bogarat a fülembe. Tehát aki hozzám így áll, meg ilyennel ne jöjjön már senki. Tudod, ez amikor ezt az favicet már elmondták 970 millióan, uh-huh. és ő azt hiszi, hogy ő elmond nekem valami újat. Nem akarom megbántani azokat az embereket, de úgy érted, mindenkinek rögtön ez jut az eszébe. Nem maradt még fent uh-huh. repülő egy se. Oké, én nem tudom, mitől félek, én ezt nem tudom megmagyarázni, de egy az biztos, hogy így nem ülök fel.
4: Tehát azt gondolom, hogyha tisztában vagyunk azzal, hogy most nem megyünk nyilván bele, hogy mitől repül a repülőgép, akkor azt mondom, hogy ha számomra szokatlan jelenségeket, hallok olyan hangokat, amiket nem szoktam hallani, vagy nem vagyok tisztában az okával, akkor nyilván ez a fajta információ hiány azért ez ott van. Tehát a repülést ugye nyilván nem lehet elképzelni úgy, hogy mindenfajta mozgás és mindenfajta hang nélkül. Uh-huh. Aki már többet repült, az tudja, hogy milyen mozgások
3: is. Mégse félünk.
4: Pontosan. Így van. Pedig azt mondjuk, hogy az, hogy halálos balesete legyen egy repülőnek, azt kell mondani, hogy 16 millió repülőútból van egy.
3: Uh-huh. Nem mondjuk az jó tehát, hangos.
4: Igen. Tehát autóval meg azt mondjuk, hogy egy a 114-hez körülbelül, hogy nem érünk oda élve. Hát itt meg mondjuk 16 millió repülőútból van egy halálos, csak nyilvánvalóan ott azért ott a nagy része az embereknek azért elhullik. Tehát akár gyakran utazik valaki, mert kénytelen a munkájából, vagy a családi kapcsolataiból utazni, azok a potenciális kockázatok vannak, amik ilyenkor mindenkinek az eszébe jut, hogy a tömegtől félek, ami a repülőtéren van, nem szeretem azt, hogy több órára be vagyok zárva, fura arra a magasságra gondolni, ahol a repülőgép halad, és amit te mondtál egyébként, hogy ez egy olyan kontrollvesztett állapot, hogy itt most nem az történik, amit én akarok, míg egy autóban, ami ugye sokkal veszélyesebb azért, ott van, hogy van rajta fék, és megállhatok, amikor gondolom, van rajta kormány, és ezzel tudom irányítani. Nagyon sok embert ezen felül még a légikatasztrófák gondolata is mondjuk megrémíti, vagy arra gondol, ugye most már itt a szeptember 11 után, hogy mi történne, hogyha itt történne valami ilyen dolog. Tehát nagyon érdekes, hogy nem biztos, hogy attól, hogy valaki sokat fog repülni, hogy attól ez teljes mértékben kiírtódik belőle.
3: Visszaemlékszem arra, hogy amikor mi például készültünk egy ilyen utazásra, és akkor még nem tudtuk, hogy a feleségem is annyira nagyon rettegettől a dologtól, mint én, és az asszony mindig azt kereste, hogy ki fogja vezetni a repülőt. Tehát, hogy ő akarta látni, mert hogy nem tudom, hogy az ő személye milyen garanciát jelenthetett, tehát meglátta, hogy egy szegény fiatal srácot billegott befele.
4: Hát innen látjuk, hogy egy nőben az érzések és az emóciók mennyire fontosak.
3: Azt mondta nekem, ez nem hiszem, hogy el fogja tudni vezetni ezt a repülőgépet.
4: És de valahogy csak sikerült neki.
3: Mondtam neki, nyugodjál meg életem, mondom, ez úgy lerakja a repcsit, mint a szél. És kész. És igaza lett, mert hál' Istennek akkor nem volt probléma. A visszautal már volt, de hát mindegy.
4: Nagyon sok ember elmondja, hogy pánikrohamot kapott, amit ugye meg korábban is átélt. Azért nagyon sokan beszélnek arról, hogy igen, észreveszem magamon, vagy izzad a tenyerem. Valaki elmondja, hogy egyfajta ilyen belső remegést érez, vagy hány ingere van, vagy azt érzi, hogy egy elefánt rátérdelt a mellkasára, hideg, vagy melegveríték veri ki. Tehát, hogy nagyon sokfajta testi tünetet produkálnak az emberek ettől a fajta félrendszerben. Az az érdekes, hogy sokkal kevesebb azoknak az embereknek a száma, akik nem féltek, és egyszer csak félni fognak, mint azok, akikben volt egyfajta félelem, nyilván egy idegen, vagy egy nem tapasztalt dolog után, és utána azért úgy megszokják ezeket az érzéseket, még hogyha van is benne diszkomfortos, maga a repülés csodája, az a nagy gép elindulás is, az az utolsó pillanat, amikor még a földön vagy, és már a levegőben, vagy az első, amikor földet fog a repülőgép, ez a felszállás, leszállás szerintem egy olyan élmény, amit azért jó, hogyha az ember legalább egyszer megtapasztal, hogy a világon ilyen is van, és nyilvánvalóan lesznek emberek, ez olyan, mint az opera, van, aki szeretni fogja, és minden lehetőséget meg fog arra ragadni, hogy ezt átélhesse, és lesz, aki azt mondja, hogy oké, megpróbáltam, túléltem, de engem biztos többet repülő nem láttok. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy amikor a gyerekeket nézed a repülőgépen, azt a fajta ősbizalmat, amit ott látunk a gyerekben, hogy ő lapozgatja.
3: Olyan könnyen veszik ezt.
4: Így van, hiszen ahova a szülő megy, ott a gyerek biztonságban érzi magát, és nyilvánvalóan ez a fajta félelem, ez nem a gyerekekben van, hanem ez a felnőttkori félelmeink.
3: Igen. Nagy családra mentünk, és még akkor a keresztfiam kicsi volt, és ő visszafordult az ülésbe, és ott röhögött rajtunk, mi ketten az asszonnyal izzadtunk, nekünk minden bajunk volt.
4: Facsaltátok a vizet komolyan, a farfából.
3: Fordulj előre, kösd be magad, jaj, most ne nézzél kereszt anyára, jaj, most ez lesz, az, nem akarom ezt túl dramatizálni ezt a helyzetet. Tehát ez világosan látszott, hogy azért a keresztfiam, aki akkor volt, mint a 5 éves, 6 éves, hát az így teljesen neki egy ilyen stand-up comedy volt, amit ott látott rajtunk, és nem raktunk rá egy lapát, a higgyék el, tehát hidd el, hogy nem játszottunk rá erre.
4: Nyilván, tehát azért van erre nagyon sok lehetőség, hogy az emberek erre felkészüljenek.
3: Hoppá, másfél percben tudunk erről beszélni? Hogy hogyan kell erre felkészülni?
4: Vannak olyan programok egyébként, amelyeket légitársaságok indítanak, azzal a céllal, hogy a repüléstől való tartás és félelem az emberekben kihunjon, vagy legalábbis megszűnjön, illetve azért vannak olyan eszközök, amelyeket mondjuk a légitársaságnál dolgozó légikisasszonyok, ugye, vagy fiatal emberek megpróbálnak alkalmazni. Ugye ilyen szokott lenni mondjuk egy pohár ital, ami nagyon sokszor ezt a fajta feszültséget azért gyengíti. Nagyon sokan igen elmondják, hogy egy-egy pohár viszki után például nagyon jól el tudnak lazulni. Érdekes, hogy azért itt is látható, hogy akiben olyan mértékű a pánik, az azért ezekre a dolgokra sem szokott hagyatkozni, mert tudja, hogy neki ez kevés lesz. Azért ebben a stresszoldók, nyugtatók, mint gyógyszerek, van, aki tudja, hogy ahhoz, hogy repülni tudjak, ahhoz nekem valamilyen gyógyszerbe kell vennem, mert ez mindig bevált. Van, aki pedig ahhoz az ősi formához ragaszkodik, hogy mindenféleképpen altatót vesz be, mert ő végig akar aludni az egészet, főleg egy ilyen tengeren túli útnál, azért ez nem is olyan rossz, hogy ne élje meg ezt az egészet tulajdonképpen. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan beszélnek a repülésről, meg a repüléssel kapcsolatos félelmekről úgy, hogy repülőgépen még egyáltalán nem ültek. Tehát azért a puding próbálja az evés.
3: Igen, igen. Bárha fent vagyunk, akkor már gondolkodhatsz.
4: Viszont olyan élmények is jönnek, az egészen biztos, igen. Ha hagyod, hogy jöjjenek az élmények, amik nyilván a földön élve nyilván nem fognak érni, ahogyan nem lehet megtanulni úszni a parton, úgy nem lehet beszélni a repülés élményéről valakivel, aki még soha nem repült.
3: Viharba repültem, már hallgató kérdező, hogy vihar miatt nem szállok fel a repülőre, de hát a vihar csak bizony szintig van, nem? Tehát azon átmegyünk.
4: Igen, ott amit mondtam, hogy azok a fajta mozgások, meg hanghatások, billegések, rászkódások, vagy így van. Itt, ami nincsen, lent, ott megvan, hogy gyakorlatilag szintet tud váltani a gép, és akkor, amikor mondjuk ilyen erőteljesen süllyed, akkor tényleg van, hogy azt érzed, hogy a gyomrod a szádon keresztül kijön, de annyira rövid ideig tart, hogy igazából, ha meg is ijedsz, de mondjuk az érzés, mint egy hullámvasúton.
3: Uh-huh. Hát szuper, jó. Nem mondom, hogy megszerettem ezt a dolgot, de picit közelebb kerültünk azért az álláspontjainkkal.
4: Először el kell menni és megsimogatni egy repülőgépet kívülről, aztán megpróbálni azt, hogy milyen lenne, ha beülnék. Erre is igaz, amit már sokszor elmondtunk, hogy fejben dől el.
3: Igen, igen. Megtetszik engedni, hogy vezessem? Nem!
4: Oké, okay. Jobban járunk. Most ugye ennek már még esélye sincs, tehát ugye régen azért volt, hogy be lehetett pillantani a ez már nem látható.
3: Jó volt egy picit ebbe a világba is beletekinteni így rajtad keresztül. Köszönjük szépen, Józsi! Letelt az időnk, és én nagyon élveztem ezt a beszélgetést, mert jövő héten pedig majd megint keresünk.
4: Akkor jó repülés nekünk!
3: Köszönöm! Szép napot kívánunk neked! Szia!
4: Viszont nektek is szia!
0: Csak 10 perc.
2: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8:30-kor és 16:30-kor a Best FM-en.

0: hallgatónk jelenti az utakról.
1: Tudom én, hogy ránk szakadt a közlekedés hirtelen, ezer dolgunk lett szülőként tutira, és így látszik az üzenetekből, és most egy kicsit kevesebb érkezett, mint ahogy lenni szokott, de azért már is mondom, hogy mire érdemes készülni. Tiszta Vasvári úton a Spárnál mindenkit kiintenek, mindent is néznek. Koccanásról is kell, hogy beszéljünk. László utca kisebb kocról van szó, de hát nyilvánvalóan bosszúsak. Az érintettek Debreceni út, a felüljárónál nagyjából félúton rendőri figyelem, sebességet mérnek a felüljáróról. Aktív az új fehértói Trafibox, Geszterét belterületén 39.01 rendőrök vannak. Nyírgi elsőn is találkozni velük. 38-as és a gyulatanyai letérő. Itt is rendőrt lát óvatosan. Azt gondolom, amire figyelni, várom észrevételeit a folytatásban is. 33-33-103-9 Tomnovival. Már folytatjuk, jönnek a klub sikerek, New or Never. Kollányi Zsuzsi Dudal a fülébe, eszembe jutottál, és nézzük, hogy mennyiért tankolhat.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Előttünk pedig a legfrissebb üzemanyag infók, megújult a holtankoljak.hu, ezt is lehet itt olvasni, hogy most már egy kicsit pontosabbak lesznek a statisztikák, milyen jó ez ugye. Na nézzük, mennyiért tankolhatunk. A mai üzemanyag árak tekintetében emelkedik országosan a 95-ös benzin átlagára 4 forinttal, a gázolajért 1 forinttal kell többet fizetni. A 95-ös így 602, a gázolaj 678 forintért tankolható átlagáron most jelenleg. És hát ez lényegében a Brent olaja erősödésének tudható be, 95 dollár most hordója, ugye 72 az átlag, a tavalyi átlag. Úgyhogy ahhoz képest én azt mondom, hogy ez a 600 forint körüli üzemanyag nagyon jónak mondható, még annak ellenére is, hogy most néhány napja ront a forint, de ez pedig sokkal jobb, mint a tavalyi év átlaga. 316-ért vehetünk egy USA dollárt, holtankoljak.hu. Kiegészítések itt vannak, ha történik valami, tudja, hozzam itt a Best FM-en. Andris hozza a híreket, majdnem nem jutott az eszembe. Hát én szoktam így bajba lenni velük, mármint a nevekkel, megittuk egyébként a pertút. Szóval Andris a hírekkel, 5 órakor pedig várom, még hozzá egy kis egyetemi infóval meghosszabbították a jelentkezést.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
3: Kineszil számítástechnika.
2: Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786-266. www.kineszil.hu.
3: Kineszil.hu.
4: Gazdák, kertulajdonosok, figyelem!
5: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
4: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
5: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
4: Nyírkem, az egészséges kert titka.
6: Szeptember 11-12-13.
7: Csempei és kert akciós és családi napok Nyíregyházán. Vital Spa, Jacuzzi Roadshow, ugrálóvár, ingyenes tanácsadás és hatalmas kedvezmények várnak.
6: Szeptember 11-12-13. Irány a Nyíregyházi út 19.
7: Neked is ott a helyed.
8: Ha már bűnbe esel, legalább legyen finom. Válaszd a Pizza Mafiát. Telefon 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
9: Nyárvégi akció a Lemezcentrumnál. Szeptember 5-én szombaton reggel 8 és 12 óra között raktáron lévő kerítéselemekre akár 40% kedvezmény, értékcsökkentett trapézlemezre és cserepeslemezre 20% kedvezmény. Csak a készlet erejéig. Szeptember 5-e, nyárvégi akció. Lemezcentrum, Debreceni út 352, a régi négyesen.
10: A rádió nem varázspálca, de ha jó az ajánlatod, segít, hogy még többen ismerjék a neved. Tudunk neked is segíteni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
11: Fókuszban a fenntarthatóság. Induljon biztonságosan a tanév. Módosított menetrend szerint járnak egyes vonatok. Zsíros András vagyok a hírekkel. Gyökereinktől a jövő felé, ezzel a címmel tart szakmai rendezvényt a VOSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete. A fenntarthatóság kerül fókuszba a rendezvénynek a Sóstói Múzeum falu ad otthont szeptember 11-én. Több oldalról közelítik meg a témát, a hagyományőrzéstől és a helyi termelőktől egészen a vállalkozások számára fontos jogi és üzleti kérdésekig több dolog is szóba kerül. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a VOSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete közösségi oldalán. Elindul az új tanév, rendőrök és polgárőrök segítik a közlekedést az iskolák környékén Nyíregyházán is. Szűcs István rendőr alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztály megbízott vezetője hívja fel a figyelmet néhány fontos dologra.
12: Felhívjuk a járművezetőt figyelmét, hogy az iskolák közelében a kijelölt gyalogos átkelőhelyeket fokozott óvatossággal közelítsék meg, parkolás céljára pedig mindig csak az arra kijelölt helyeket használják. Tekintettel a roller, az elektromos roller és az elektromos kerékpár használatának az iskoláskorú fiatalok körében tapasztalható rohamos terjedésére, munkatársaim célzott felvilágosító foglalkozásokat fognak tartani a rollerek biztonságos használatáról, így különösen a túlzott sebességről, a védőfelszerelésről, a bukósisak viselésének fontosságáról, valamint a menet közbeni telefonhasználat és egyéb figyelemelterelő magatartások veszélyeiről.
11: Elbontják a Tiszalóc közelében található, használaton kívüli közúti felüljárót. A munkálatokat szeptember 8-áig Vágányzár mellett végzik, ami miatt módosul egyes vonatok közlekedése Miskolc és Nyíregyháza között is. A Nyírség Intercity a nyugati pályaudvar és Nyíregyháza között a Vágányzár ideje alatt is közlekedik, ellenben a Budapest 60 Miskolc fővonalon változások várhatók. Miskolc és Szerencs között közvetlen MÁV buszok közlekednek, Szerencsről személyvonatok indulnak Nyíregyházára. A Füzesabony és Nyíregyháza között közlekedő vonatoknál időbeli változásokra is lehet készülni, a részletek a MÁV csoport honlapján érhetők el. És most néhány szó az időjárásról. Derült az ég Nyíregyháza felett, és ez így marad a következő órákban is. A mai 31 fokos csúcsról éjszaka 13 fokig csökken a hőmérséklet, ami ugyanebben a tartományban mozog a hét további részében is. Hétvégén kicsit feljebb melegszik, szombaton elérhetjük a 33 fokot, aztán szép lassan egyre gyengül a nyárias időjárás, a hónap második felétől már kora őszies napokra számíthatunk majd. Köszönöm figyelmüket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 4 perccel járunk 5 óra után. Igazi késő nyárias idő fogadja odakint, jelenleg is 28 fok a hőmérőn. Igazi mérséket nyugati a sáramlás, tényleg szép idő van, érdemes kihasználni. Egyébként az éjszakában majd észak-keletre fordulunk, de hát majd erről beszélünk. Most érkezzen Shakira!

A Have a Day on the Boys és a Now That We Found Love, de jó ez a dal. Itt pörgött a legnagyobbak között, Noxolunk, mindjárt jön az Árva dal, ha már dalokról beszélünk, és nézzük az egyetemi tájékoztatót, melyet megtalál a Best FM oldalán, meghosszabbították a határidőt, még lehet jelentkezni a Nyíregyházi Egyetem szeptemberében induló szakirányú továbbképzéseire. Többek között itt van a pedagógiai, a műszaki, a gazdasági és a környezetvédelmi területekhez kapcsolódó képzés, és azt gondolom, hogy azért ez nem is olyan kevés, 18 meghirdetett képzési lehetőség van, ahova hát pályázhat még, illetve hát beadhatja jelentkezését, mindent kiegészítésül olvasson a Best FM oldalán, és jön már a Nox, aztán az NSYNC-kel irány a 90-es évek, It's gonna be me, mindjárt jön ez is.

A Dimples D és a Szaka DJ után majd a balatoni nyár jön, emlékezve itt a nyári percekre Pixával, Stereo Palmával és a Well Hello-val, HPV oltása, erről pedig nagyon beszélnünk kell. Ugye itt a srácok az érdekeltek és előrelátónak kell lennünk, mindenképpen megfontoltnak kell lennünk és döntést kell hoznunk, legalábbis azoknak, akiknek 7. osztályos valaki a családban, ebben a tanévben is térítésmentesen igényelhető a humán papillomavírus, a HPV elleni védőoltás, majd az iskolai keretek között is hozzátartozik a dolgokhoz, hogy az oltást azok kérhetik, akiknek a lánya vagy a fia 7. évfolyamba jár. A szülők a tanév első napjaiban megkapják a tájékoztatót az oltásról, annak fontosságáról majd szeptember 15-éig kell szülői hozzájáruló nyilatkozatot küldeni, aláírva, visszajuttatva az iskolában. Hát erről szól ez, olvassa a Best FM oldalán, szerintem nagyon fontos ezzel foglalkoznunk. A balatoni nyár után pedig majd jön a Maroon 5 és a Playfon, és nézzük már majd a szerdai időjárási adatokat is.

Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Hangya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Anastasia énekelt Paid by Dues, aztán pedig a felhők alatt a New Level-en Pyre-rel a folytatásként, és holnap tényleg a felhők alatt leszünk a reggel perceiben 14 fok, amit várhatunk, és egészen 28 fokig kúszhat fel a hőmérő higanyszála. Észrevette már, hogy a reggelben sokkal sötétebb van, illetve hát azért jóval korábban is nyugszik a nap. Reggel 5:30-kor konkrétan sötét van. Visszakanyarodva itt a holnapi naphoz, sok-sok felhő lesz, javarészt a délelőtti órákban, dél környékén a déli órákat 1-2 és 3 óra magasságában borult idő kíséri, esőre nem készülünk, de azért jó, hogyha oda pakolja az elnyőt, nem látom egyébként 1%-nyi valószínűségét. A pollen jelentésünk, hát változóban, de nem a legjobb irányba mozdulunk, a parlagfű továbbra is magas, a gombák egyet visszalépve a skálán, közepes, a csalánfélékkel kézen fogva, de jönnek a pázsit fűfélék, a kenderfélék és a libatófélék újra, alacsony szinten, úgyhogy hát elég komolyan meg vagyunk szórva, ezzel számoljon, és már is nézzük, hogy mit rejt a kalendárium másodikára. Dorina, Rebeka, ők ünneplik a névnapjukat, mindenkinek jó ünneplést, boldog névnapot kívánok. És jön a New Level-en Pyre, a Take That, na meg Subbase Monster a 4 ütemmel, ez a Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: El is röppent ez a négy óra, mert közösen tölthettünk itt a kedben, szerdára készülve pedig. Hát jön a Night Shift, mint ahogy lenni szokott, szokásos, funky dalok érkeznek itt a kedd délutánban, a késő délutánban. Tartsanak velük is, aztán hangerőt fel, én pedig már búcsúzom, hogy holnap újra találkozhassunk kettőtől. Számítok majd megtisztelő figyelmére Hajné után. Dékán István vagyok, további szép napot kívánok!
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyárvégi akció a Lemezcentrumnál. Szeptember 5-én szombaton reggel 8 és 12 óra között. Raktáron lévő kerítéselemekre akár 40% kedvezmény. Értékcsökkentett trapézlemezre és cserepeslemezre 20% kedvezmény. Csak a készlet erejéig. Szeptember 5-e. Nyárvégi akció. Lemezcentrum. Debreceni út 352. A régi négyesen.
3: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
4: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
3: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
4: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
3: Nyírkem, az egészséges kert titka.
5: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mire eldöntöd, mit főz, már rendelhettél volna. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
6: Nyíregyházán vannak a vevőid? Akkor itt legyen ismerős a neved. Hirdess helyi rádiókban. Helyi rádiókban. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
7: Mentorok jelentkezését várja a Nyíregyházi Egyetem. Ismét úton a szűrőbuszok, megnyílt a képzőművészeti ösztöndíjasok kiállítása. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Mentorok jelentkezését várja a Nyíregyházi Egyetem. A Tanítsunk Magyarországért program keretében segíthetik a hallgatók a kistérségi iskolák hátrányos helyzetű diákjainak tanulását. A mentorálást végző hallgatók havi ösztöndíjban részesülnek. A kurzusról részletek az nye.hu oldalon érhetők el. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Ismét úton az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbusza. A héten 3 Szabolcs-Szatmár-Beregi településen élők élhetnek az ingyenes vizsgálatok lehetőségével. Szerdán Barabás, csütörtökön Székely és Gyulaháza lakói vehetnek részt, mások mellett nőgyógyászati rákszűrésen, szájüregi szűrésen, általános állapotfelmérésen, de tartanak a szakemberek csontsűrűségmérést, melanóma szűrést és a dohányzásról való leszokáshoz is hasznos tanácsokat adnak az érdeklődőknek, írja a Szabolcs Online. Megnyílt a Városi Képzőművészeti Ösztöndíjasok kiállítása, számol be a nyíregyháza.hu. Az önkormányzat támogatása több mint 2 évtizede segíti a helyi alkotókat új művek létrehozásában és a szakmai fejlődésben. A tárlat egészen szeptember 26-áig látható. Szeptembertől a papíralapú és a számítógéppel előállított nyugták után is kötelező az adatszolgáltatás a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak. A NAV a honlapján egy lépésről lépésre követhető oktató videóval is segíti a vállalkozások átállását a papírnyugták adatainak kézi rögzítésére és beküldésére, tájékoztatta rádiónkat Lincmeier Szilvia, a hatóság kommunikációs főosztályvezetője.
8: Akiknek nincsen online pénztárgépük, azoknak valahogy szeptember 1-től eleget kell tenniük a nyugta adatszolgáltatási kötelezettségnek. Ez egy új szabály, a legegyszerűbb megoldás az az e-pénztárgép. Ebből a NAV-nak van egy ingyenes, saját fejlesztésű mobil applikációja. Könnyen le lehet tölteni, érkezik az újabb segítség. Egy nagyon rövid, másfél perces kisfilmben mindenkit végigvezet a folyamaton, hogy kell letölteni ezt az alkalmazást. Innentől kezdve a nyugtaadatszolgáltatás teljesíthető.
7: És most néhány szó az időjárásról. Derült az ég Nyíregyháza felett, és ez így marad a következő órákban is. A mai 31 fokos csúcsról éjszaka 13 fokig csökken a hőmérséklet, ami ugyanebben a tartományban mozog a hét további részében is. Hétvégén kicsit feljebb melegszik, szombaton elérhetjük a 33 fokot, aztán szép lassan egyre gyengül a nyárias időjárás, a hónap második felétől már kora őszies napokra számíthatunk majd. Köszönöm figyelmüket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy új

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyárvégi akció a Lemezcentrumnál. Szeptember 5-én szombaton reggel 8 és 12 óra között. Raktáron lévő kerítéselemekre akár 40% kedvezmény. Értékcsökkentett trapézlemezre és cserepeslemezre 20% kedvezmény. Csak a készlet erejéig. Szeptember 5-e. Nyárvégi akció. Lemezcentrum. Debreceni út 352. A régi négyesen.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: A szakmákkal ismerkedhetnek a fiatalok. Régió gyűlésen a Nyírbátori járás polgárőrvezetői első alkalommal rendeztek akvatlon élménybajnokságot. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a Best FM híreivel. Szeptember 10-én ismét a szakmák birodalmává változik a belváros. Negyedik alkalommal rendezik meg a Szakma Festet, ahol oktatási intézmények, gazdasági szereplők, szakmai szervezetek, valamint a város intézményei és cégei közösen mutatják be a továbbtanulás, a szakmaválasztás és a helyi munkavállalás lehetőségeit. Ezúttal is tematikus utcák segítenek eligazodni a pályaválasztás előtt álló fiataloknak és szüleiknek, írja a nyiregyháza.hu. A Profi utcában például a műszaki szakmákat mutatják be, a 007-es utcában a rendészet és a honvédelem, a Tudományok utcájában a robotok, a 3D technológia, a mesterséges intelligencia kerül fókuszba. Az idei Szakmafest egyik újdonsága a KKV-k utcája lesz, ahol Nyíregyháza és térsége kis- és középvállalkozásai mutatkoznak be. Régió gyűlésen egyeztettek a Nyírbátori járáshoz tartozó polgárőr egyesületek vezetői. A résztvevők áttekintették az elmúlt időszakban végzett tevékenységet, szó esett a felmerülő problémákról és azok közös megoldási lehetőségeiről, valamint az együttműködés fontosságáról és az előttük álló feladatokról, programokról. Az idei polgárőrnap kiemelt téma volt, az eseményt szeptember 19-én rendezik majd, olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei polgárőr szövetség beszámolójában. A Bújtosi Városliget adott otthont az első Kovács Bütyök akvatlon élménybajnokságnak. Az esemény méltó folytatása volt a nyíregyházi olimpikon örökségét és a sport szeretetét népszerűsítő jubileumi programsorozatnak egyben különleges élményt nyújtott a résztvevőknek, tudtuk meg Pazonyi György főszervezőtől.
3: Azt gondoltam, hogy a két sportágat, a futást és az úszást kellene valahogy ötvözni, és ugye azzal tisztában voltam, hogy létezik a triatlonnak egy olyan szakág, amiből kivették a kerékpárt, és ezt hívják akvatlonnak. A történet ilyen egyszerű, de szerintem nagyszerű. Én azt gondolom, hogy várakozáson felül sokan jöttek el. Egy héttel ezelőtt még nem bíztam volna benne, hogy egyáltalán meg tudjuk csinálni, de aztán valahogy beindult, ezt nem tudom megindokolni, hogy miért, de nagyon örülök neki. Pontos számot nem tudok mondani, de abban biztos vagyok, hogy több mint 50 versenyző indult el, és ez örömmel tölt el engem.
2: És most néhány szó az időjárásról. Napnyugta után sem várható csapadék Nyíregyháza környékén, általában derült marad felettünk az égbolt. Holnap reggel 13 fokra virrathatunk, majd a sok napsütésnek köszönhetően 29 fokig melegszik a levegő. A hét további részében is általában 30 fok körül tetőzik a hőmérséklet, de szombaton egy kicsit melegebb lehet. A szél időnként még megélénkülhet, eső azonban nem várható. Köszönöm figyelmüket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy új...

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Fókuszban a fenntarthatóság. Induljon biztonságosan a tanév. Módosított menetrend szerint járnak egyes vonatok. Zsíros András vagyok a hírekkel. Gyökereinktől a jövő felé, ezzel a címmel tart szakmai rendezvényt a VOSZ Szabolcs-Szatmár Bereg megyei szervezete. A fenntarthatóság kerül fókuszba, a rendezvénynek a Sóstói Múzeum falu ad otthont szeptember 11-én. Több oldalról közelítik meg a témát, a hagyományőrzéstől és a helyi termelőktől egészen a vállalkozások számára fontos jogi és üzleti kérdésekig több dolog is szóba kerül. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a VOSZ Szabolcs-Szatmár Bereg megyei szervezete közösségi oldalán. Elindul az új tanév, rendőrök és polgárőrök segítik a közlekedést az iskolák környékén Nyíregyházán is. Szűcs István rendőr alezredes, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés rendészeti osztály megbízott vezetője hívja fel a figyelmet néhány fontos dologra.
3: Felhívjuk a járművezetőt figyelmét, hogy az iskolák közelében a kijelölt gyalogos átkelőhelyeket fokozott óvatossággal közelítsék meg, parkolás céljára pedig mindig csak az arra kijelölt helyeket használják. Tekintettel a roller, az elektromos roller és az elektromos kerékpár használatának az iskoláskorú fiatalok körében tapasztalható rohamos terjedésére, munkatársaink célzott felvilágosító foglalkozásokat fognak tartani a rollerek biztonságos használatáról, így különösen a túlzott sebességről, a védőfelszerelésről, a bukós isak viselésének fontosságáról, valamint a menet közbeni telefonhasználat és egyéb figyelemelterelő magatartások veszélyeiről.
2: Elbontják a Tiszalóc közelében található, használaton kívüli közúti felüljárót. A munkálatokat szeptember 8-áig vágányzár mellett végzik, ami miatt módosul egyes vonatok közlekedése Miskolc és Nyíregyháza között is. A Nyírség Intercity a nyugati pályaudvar és Nyíregyháza között a vágányzár ideje alatt is közlekedik. Ellenben a Budapest 60 Miskolc fővonalon változások várhatók. Miskolc és Szerencs között közvetlen MÁV buszok közlekednek, Szerencsről személyvonatok indulnak Nyíregyházára. A Füzesabony és Nyíregyháza között közlekedő vonatoknál időbeli változásokra is lehet készülni. A részletek a MÁV csoport honlapján érhetők el. És most néhány szó az időjárásról. Napnyugta után sem várható csapadék Nyíregyháza környékén, általában derült marad felettünk az égbolt. Holnap reggel 13 fokra virrathatunk, majd a sok napsütésnek köszönhetően 29 fokig melegszik a levegő. A hét további részében is általában 30 fok körül tetőzik a hőmérséklet, de szombaton egy kicsit melegebb lehet. A szél időnként még megélénkülhet, eső azonban nem várható. Köszönöm figyelmüket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

a te zenéd, a te rádiód, a 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Ez a 103.9 Best FM.
1: Best FM.
2: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan. Változatosan.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Mentorok jelentkezését várja a Nyíregyházi Egyetem. Ismét úton a szűrőbuszok, megnyílt a képzőművészeti ösztöndíjasok kiállítása. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Mentorok jelentkezését várja a Nyíregyházi Egyetem. A Tanítsunk Magyarországért program keretében segíthetik a hallgatók a kistérségi iskolák hátrányos helyzetű diákjainak tanulását. A mentorálást végző hallgatók havi ösztöndíjban részesülnek. A kurzusról részletek az enye.hu oldalon érhetők el. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat, ismét úton az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbusza. A héten 3 Szabolcs-Szatmár-Beregi településen élők élhetnek az ingyenes vizsgálatok lehetőségével. Szerdán Barabás, csütörtökön Székely és Gyulaháza lakói vehetnek részt mások mellett nőgyógyászati rákszűrésen, szájüregi szűrésen, általános állapotfelmérésen, de tartanak a szakemberek csontsűrűségmérést, melanóma szűrést és a dohányzásról való leszokáshoz is hasznos tanácsokat adnak az érdeklődőknek, írja a Szabolcs Online. Megnyílt a Városi Képzőművészeti Ösztöndíjasok kiállítása, számol be a nyíregyháza.hu. Az önkormányzat támogatása több mint 2 évtizede segíti a helyi alkotókat új művek létrehozásában és a szakmai fejlődésben. A tárlat egészen szeptember 26-áig látható. Szeptembertől a papíralapú és a számítógéppel előállított nyugták után is kötelező az adatszolgáltatás a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak. A NAV a honlapján egy lépésről lépésre követhető oktató videóval is segíti a vállalkozások átállását a papírnyugták adatainak kézi rögzítésére és beküldésére, tájékoztatta rádiónkat Lincmeier Szilvia, a hatóság kommunikációs főosztályvezetője.
3: Akiknek nincsen online pénztárgépük, azoknak valahogy szeptember 1-től eleget kell tenniük a nyugta adatszolgáltatási kötelezettségnek. Ez egy új szabály, a legegyszerűbb megoldás az az e-pénztárgép. Ebből a NAV-nak van egy ingyenes, saját fejlesztésű mobil applikációja. Könnyen le lehet tölteni, érkezik az újabb segítség. Egy nagyon rövid, másfél perces kisfilmben mindenkit végigvezet a folyamaton, hogy kell letölteni ezt az alkalmazást. Innentől kezdve a nyugtaadatszolgáltatás teljesíthető.
2: És most néhány szó az időjárásról. Napnyugta után sem várható csapadék Nyíregyháza környékén, általában derült maradt felettünk az égbolt. Holnap reggel 13 fokra virradhatunk, majd a sok napsütésnek köszönhetően 29 fokig melegszik a levegő. A hét további részében is általában 30 fok körül tetőzik a hőmérséklet, de szombaton egy kicsit melegebb lehet. A szél időnként még megélénkülhet, eső azonban nem várható. Köszönöm figyelmüket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra

0: dolgoztam, és a Rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Nyíregyháza. Nyíregyháza. Nyíregyháza.

0: 93.9 Best FM.
1: Sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóba, itthon, teljesen mindegy.
0: Ez a 93.9 Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: A szakmákkal ismerkedhetnek a fiatalok. Régió gyűlésen a Nyírbátori járás polgárőrvezetői első alkalommal rendeztek akvatlon élménybajnokságot. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a Best FM híreivel. Szeptember 10-én ismét a szakmák birodalmává változik a belváros. Negyedik alkalommal rendezik meg a Szakma Festet, ahol oktatási intézmények, gazdasági szereplők, szakmai szervezetek, valamint a város intézményei és cégei közösen mutatják be a továbbtanulás, a szakmaválasztás és a helyi munkavállalás lehetőségeit. Ezúttal is tematikus utcák segítenek eligazodni a pályaválasztás előtt álló fiataloknak és szüleiknek, írja a nyiregyháza.hu. A Profi utcában például a műszaki szakmákat mutatják be, a 007-es utcában a rendészet és a honvédelem, a Tudományok utcájában a robotok, a 3D technológia, a mesterséges intelligencia kerül fókuszba. Az idei Szakmafest egyik újdonsága a KKV-k utcája lesz, ahol Nyíregyháza és térsége kis- és középvállalkozásai mutatkoznak be. Régió gyűlésen egyeztettek a Nyírbátori járáshoz tartozó polgárőr egyesületek vezetői. A résztvevők áttekintették az elmúlt időszakban végzett tevékenységet, szó esett a felmerülő problémákról és azok közös megoldási lehetőségeiről, valamint az együttműködés fontosságáról és az előttük álló feladatokról, programokról. Az idei polgárőrnap kiemelt téma volt, az eseményt szeptember 19-én rendezik majd, olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei polgárőr szövetség beszámolójában. A Bújtosi Városliget adott otthont az első Kovács Bütyök akvatlon élménybajnokságnak. Az esemény méltó folytatása volt a nyíregyházi olimpikon örökségét és a sport szeretetét népszerűsítő jubileumi programsorozatnak egyben különleges élményt nyújtott a résztvevőknek, tudtuk meg Pazonyi György főszervezőtől.
3: Azt gondoltam, hogy a két sportágat, a futást és az úszást kellene valahogy ötvözni, és ugye azzal tisztában voltam, hogy létezik a triatlonnak egy olyan szakág, amiből kivették a kerékpárt, és ezt hívják akvatlonnak. A történet ilyen egyszerű, de szerintem nagyszerű. Én azt gondolom, hogy várakozáson felül sokan jöttek el. Egy héttel ezelőtt még nem bíztam volna benne, hogy egyáltalán meg tudjuk csinálni, de aztán valahogy beindult, ezt nem tudom megindokolni, hogy miért, de nagyon örülök neki. Pontos számot nem tudok mondani, de abban biztos vagyok, hogy több mint 50 versenyző indult el, és ez örömmel tölt el engem.
2: És most néhány szó az időjárásról. Napnyugta után sem várható csapadék Nyíregyháza környékén, általában derült maradt felettünk az égbolt. Holnap reggel 13 fokra virradhatunk, majd a sok napsütésnek köszönhetően 29 fokig melegszik a levegő. A hét további részében is általában 30 fok körül tetőzik a hőmérséklet, de szombaton egy kicsit melegebb lehet. A szél időnként még megélénkülhet, eső azonban nem várható. Köszönöm figyelmüket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenék szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: the shape of you.
1: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Yeah! A te zenéd, a te rádiód, a 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: kívül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

0: imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
2: Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: I don't wanna ride.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenék szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem volna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.8

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM ott van veled.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben. De imádjuk, ennyi. Szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.